amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs

Tudományosan bizonyított tény. A magyar slágerek javítják a hangulatot. Most ellenőrizzük is. Forrás Rádió. Mindig veled.

Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan!

0: Ez a Forrás Rádió.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb füllentés

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a Forrás Rádióban.
1: Nem vagyok más, mint egy...

A tévémaci nem hoz lázba. Míg este is pörögnél. Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmeren.

Egyévesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele sírhatok, de az utat mutatja egy olyan szöveg.

0: Ez a Forrás Rádió.
1: Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.
0: Forrás Rádió.

0: hozzuk nektek a szombatesti pörgést. A szombatesti pörgés. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolunk nálunk a bulira. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Szép reggelt kívánok mindenkinek, jókorán indul a napunk, igaz? No se baj, én megpróbálok egy kis lendületet vinni bele, például szuper slágerekkel. És persze 9 órától a ti dal kéréseitekkel, úgyhogy ne felejtsétek el elküldeni. Nem is húzom tovább az időt, induljon az óra első dala, ami nem más, mint Marcus & Martinus közöse, a One.

Tidenitől szólt a Félek, itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk, és akkor most nézzük, hogy kik azok, akik ma ünneplik a névnapjukat. Hát például a Lehelek, az Alfonzok, az Özsébek, a Regők és a Máriák. Úgyhogy ha van ilyen névvel ellátott ismerősötök, akkor ne felejtsétek el felköszönteni. A folytatásban pedig most megyünk tovább Nora Till-lel, szól az Only in My Head.

Destiny's Child és a Survivor után pedig nézzük meg a mai születésnaposainkat szokás szerint. 1925. augusztus 2-án született Vámosi János magyar énekes, 1949-ben Farkas Bertalan magyar repülőtiszt űrhajós, 1962-ben Alapi István fonogramdíjas magyar gitáros dalszerző, az Edda művek tagja, 1973. augusztus 2-án látta meg a napvilágot Ullmann Mónika magyar színésznő, 1975-ben Molnár Tamás háromszoros olimpiai bajnok magyar vízilabdázó, 1976-ban Sam Worthington ausztrál színész, 1988-ban pedig Kormos Villő magyar műugró. Ők tehát a mai híres születésnaposaink, vannak még természetesen, én csak egy párat hoztam nektek. És hogyha van születésnapos ismerősötök, barátotok, családtagotok, akkor mindenképpen köszöntsétek fel őket, akár rajtam keresztül is megtehetitek ezt majd 9 órától a 0620 978 98 85-ös telefonszámon. Most megyünk tovább Dukai Regina 2004-es slágerével, ez a ismerősötök, barátotok, családtagotok, akkor mindenképpen köszöntsétek fel őket, akár rajtam keresztül is megtehetitek ezt majd 9 órától a 0620 978 98 95-ös telefonszámon.

Egy szokatlan ötlet mosolyt csalhat a környezeted arcára, ne félj megmutatni az egyedi nézőpontodat. Halak, a kreativitásod ma váratlan formában tör felszínre, egy egyszerű pillanatból is képes leszel valami különlegeset alkotni. Nos, mára ezt üzenték nekünk a csillagok, a folytatásban pedig most jön a Zoo Hacker Meets Judy J és a Best Friend.

Kovácsika Kevin és Marics Peti közöse a Se veled, se nélküled. Ezt volt itt a Forrás Rádióban. Mindig veletek vagyunk. A mikrofon mögött pedig továbbra is itt Taler Andreát halljátok. Hamarosan elérünk az óra végéhez, persze addig még van jó fél óra, viszont akár, hogyha gondoljátok, akkor már el is küldhetitek azokat a dalokat, amiket 9 órától szeretnétek meghallgatni. 0620 978 9785-ös, jöhet SMS, Viber üzenet, és egyébként Messengeren is elértek, szóval bombázzatok nyugodtan, a folytatásban pedig most megyünk tovább.

Vera és a Sorskerék itt a Forrás Rádióban. És bizony ma is borzasztó nagy hőség lesz az előrejelzések szerint, úgyhogy mindenképpen vigyázzatok magatokra, a bőrötök védelmére is, és természetesen az a lényeg, hogy hidratáljatok, 11 és 16 óra között pedig, ha lehet, akkor ne menjetek a napra. Kitartást mindenkinek egyébként ebben a nagy melegben, a folytatásban pedig most akkor jöjjön MK és Krisztál közöse, ez a Dior.

Miller Dávid és a Csend című slágerével elértünk az óra végéhez, úgyhogy most átadom a mikrofont Szabó Istvánnak, és mindemellett óra kezdésig is várom természetesen a dalkéréseiteket, vagy akár üzenhettek is rajtam keresztül, hogyha szeretnétek. 0620 978 9785-ös erre a számra küldjétek SMS-ben vagy Viber üzenetben, esetleg Messengeren is tudtok üzenni, ha ott kényelmesebb. A folytatásban tehát akkor most jönnek a hírek, utána pedig indulunk majd ezzel a dallal.

megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva már reggel 9. Jó reggelt kívánok, üdvözlöm Önöket, szép vasárnapot. Jövő hétvégéig is kitartat a forróság, aggódnak a klímakutatók. A szerb elnök szerint néhány napon belül egyességre juthat a magyar múl a NIST illetően. Idén is lesz diákpiknik Tatán. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofon mögött Szabó István. Jövő hétvégén, augusztus 8-án és 9-én is kitarthat még a forróság, a Hungarometeo előrejelzése szerint. Az éjszakák sem lesznek frissítőek, 20 fok körül alakul majd a hőmérséklet, de helyenként 25 fok is lehet. Ürge Worsac Diana klímakutató szerint, ha ez a tendencia fennmarad, nyár végére nagy bajban lehetünk. A klímakutató Facebook oldalán figyelmeztetett, hogy augusztus első harmadára és a hónap második felére is Magyarország felett lesz Európában a legnagyobb hőmérséklet anomália. Továbbá úgy tűnik, akár 15-25%-kal is szárazabb lehet az elkövetkezendő időszak a szokásosnál. A szerb elnök arra számít, hogy néhány napon belül véglegesítik a szerbiai kőolajipari vállalat a NIS orosz tulajdon részének értékesítéséről szóló megállapodást a magyar MOL és az orosz Gazprom Neft között. Alexander Vučić a kelet-szerbiai Vaszili faluban tett pénteki látogatásán kiemelte, az eladásról várhatóan Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és Magyar Péter magyar miniszterelnökkel is tárgyal hamarosan. Az amerikai szankciók alatt álló NIS közben hétfőn működési engedélyének újbóli meghosszabbítását kérte Washingtontól, az engedély ugyanis eredetileg július 31-én lejárt. Az orosz Gazpromnak 11,3%-os részesedése van a NIS-ben, leányvállalatának, a Gazprom Neftnek pedig 44,9%-os. A szerb kormány részvényeinek aránya 29,87%, a fennmaradó részen kis részvényesek osztoznak. Tataváros Diák Önkormányzata partner szervezeteivel együttműködve idén is megszervezi a Diák Pikniket, amelynek augusztus 7-én a Kőfaragó házad otthont délután 5 órától. A nyáresti rendezvény olyan élményeket kínál a fiataloknak, mint a Fellner kilátó megtekintése, zumba, interaktív játékok, malom és dárc verseny, csokoládékészítés, baleset és bűnmegelőzési programok. A Diák Piknik fő attrakciója a fényfestés lesz, melyben fiatal tatai művészek alkotásai is részt vesznek, emellett fellép majd a Láthatár zenekar is. A helyszínen saját képeslapot készítetnek a diákok egy selfie géppel, a szervezők mindenkit szeretettel várnak az ingyenes programra. És akkor végezetül helyi sport, fiatal jobbátlövőt igazolt a MOL Esztergom. A klub hivatalos közösségi oldalának tájékoztatása szerint Agócs Alexandra az előttünk álló szezonban erősíti majd az esztergomi együttest. Elek Gábor vezetőedző szerint Agócs Alexandra érkezése tudatos szakmai döntés eredménye, nagyon fiatal a balkezes jobbátlövő, ezen a poszton pedig kevés hasonló adottságú magyar játékos van.
0: Időjárás.
1: Tovább erősödik a kánikula, a hét első napjaiban a perzselő napsütés mellett helyenként a 40 fokot is megközelítheti a hőmérséklet, ezért a legmelegebb órákban fokozott óvatosság ajánlott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, vágjunk is bele a következő órába, amiben most már tiétek a terep, szóval teljesítem a dalkéréseiteket, de csak akkor, ha elkülditek a 0620-97-8-97-85-ös számra. És akkor induljon az óra, ahogy előző óra végén ígértem, Wise-al, már szól is a Wait.

Majka és Nika közöse a Balhé itt a Forrás Rádióban, meg az első dalkérésünk, ami nem másé, mint René, aki egy Taylor Swift dalt szeretne küldeni mindenkinek, aki szereti. Nos, akkor jöjjön is a Ready for

Molly és a Talk to You Later, ez szólt itt a Forrás Rádióban. Norbi kérésével fogunk tovább menni, aki szeretné meghallgatni a Balmartól a Színvak című 2022-es lágerüket. Holy Molly és a Talk to You Later, ez szólt itt a Forrás Rádióban. Norbi kérésével fogunk tovább menni, aki szeretné meghallgatni a Balmartól a Színvak című 2022-es lágerüket.

0: Ez a Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, a mikrofon mögött pedig továbbra is itt Taler Andreát halljátok. Most viszont átadom egy icipicit a terepet Rolandnak és Áldinak, ugyanis következik a Buenos Morgan visszatekintő.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Itt elnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Találkoztam ma reggel a takarító nővel, te találkoztál a portással, mindahányan láttak minket az interneten. Takarító nő mondta, hogy látott engem az interneten.
3: Igen, vissza is kérdezte, hogy akkor feltetszett iratkozni az OnlyFans-emre?
2: Tetszett látni a jobb lábamat? Ahogyan lecsúszik rajta a sejemkendő? És nyilván a Titanicolásunkat látták szerintem mindahányan, szóval arra gondoltam, hogy ezt a filmes vonulatot, hogy ilyen ikonikus filmekből egy-egy jelenetet előhozzunk, ezeket vinni kéne tovább, és gondolkoztam még így filmötleteken. Ugye múlt héten bedobtam, hogy a Szürke 50 árnyalatából egy klasszikus jelenetet előadhatnánk.
3: Igen, ezt én annyira nem pártoltam.
2: De aztán ráugrottam arra, hogy jó, aztán jöhetne a Magic Mike, és Kitty mondta, hogy ne rontsd el a kedvenc filmemet.
3: Nem is értem, új szintre emelnénk, nem hogy elrontanánk, újraértelmeznénk. Ez ilyen, mint a feldolgozás.
2: Na és akkor gondolkoztam még így a hétvégén, hogy mit lenne jól megcsinálni. Én élnék még veled egy Terminátort, te lennél az, aki mesztelenül megjelenik itt a Stúdium tér 1-nél. Majd megkérem itt a dohányosokat, hogy fújják köréd a füstöt. Nem látszik semmilyen művészi lesz, tehát az oldalról művészi. Tudod.
3: Az.
2: Azt érzem még, esetleg egy halálos iramban úgy, hogy kölcsönkérjük a Lackónak a régi rózsaszín Suzuki-ját.
3: Ez egy jó dolog, igen, azt is lenne.
2: Eljátszhatnánk a Dolog című filmet, ezt itt vennénk fel a WC-nél. És még egy eszembe jutott, de ezt elvetettem, a ravasz, az agy és a két füstölgő puskacső.
3: Örülök, hogy nem a Szexi és New Yorkban gondolkodtál.
2: Mi, azt is el tudod képzelni?
3: Hát nem tudom, vagy hogy így a Tomival nem tudom, tehát hogy eljátszok ilyen fiúsba.
2: De nyomadnánk Tomi és Jerryt is. Tomi lenne a bulldog. Te lennél a Jerry, és én meg a Tom. Mindigen szívom meg.
3: Na igen, az jó, az tetszik.
2: Na az is működne, vagy Dallas, de akkor ott szerintem a második jelenet után sakár részegen fetrengenénk valahol, tehát nem bírnánk olyan szinten fogyasztani, mint ők.
3: Igen, esetleg szomszédok.
2: Ez nem lenne
3: odalmas? Ha már ilyenek te magyar. Hát figyelj, nem tudom, tehát hogy...
2: Én leszek Ábel Anita Stipstop.
3: Oké, akkor én nem leszek Németh Kristóf, előre szeretném leszögezni. Én leszek Etus.
2: Etus?
3: Én leszek Etus, és majd ilyen hűtőmágnes bölcsességeket mondok bele így a kamerába.
2: De az megy, azt szerintem menni fog neked, jó? Szavazzatok
3: egy jó meg, barátok közt.
2: Mi legyen a következő jelenet. Jó, és akkor legyen az a barátok közből, azt csináljuk meg, hogy te vagy ugye Tilda, bemész a szobába, és kijövök én. És akkor a Tomi, mint nagypapa megszólal, hogy Tilduskám, hogy megváltoztál?
3: Jó, ezt adom, ez simán, ez jó lenne.
2: Majd ezután Lackó legurul a lépcsőn, és azt mondja, hogy rohadt galacsim.
3: És kiderül, hogy Vili bácsinak elég szarizlése volt.
1: Buenos Morgan, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. Amikor a kávé mellé jól jön még valami plusz.

üzemmód bekapcsolva. Napsütés, haverok, nevetés, forrásrádió. Bulizd velünk végig a nyarat.

Modo és Michael Shines közöse a Heaven, ez szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk, Timi kérésével megyünk tovább, aki a Bialex és a Slep 2023-as lágerét küldi, a Csokkót, a

Az Imagine Dragons Anami című slágerével zárjuk ezt az órát. Átadom most a mikrofont Pistinek, viszont arra felhívnám a figyelmeteket, hogy egészen egy óráig tudtok tőlem dalt kérni, szóval, hogyha van kedvenc slágeretek, akkor írjátok meg nekem a 0620-97-8-97-85-ös számra. Jöhet SMS meg Viber üzenet is, és egyébként Messengeren is elértek. Most akkor tehát jönnek a hírek, utána pedig megyünk tovább Mimi Webbel, ez lesz az Eyes Closed, mutatom.

0: miközben mások dudálnak a dugóban, te énekelsz a kocsiban. Hello, hello, hello. Délutáni csúcs Bálint Lászlóval. Csak slágerek, csak pozitívan. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
3: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
4: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makettgyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
5: Ugye tudod, hogy te is hivatalos vagy a nyár legjobb?

0: a Forrás Rádióban.
1: Kedves hallgatók, 3 perc és 10 óra, jó napot kívánok, szép vasárnapot. Megjelent az új tanévrendje a magyar közlönyben. Megkezdődik az esztergomi Kisduna sétányon a burkolt rézsű gyommentesítése. Üdvözli az elektromos autósok felelősségvállalását Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, én Szabó István vagyok. Megjelent az új tanévrendje a magyar közlönyben, az oktatási és gyermekügyi miniszter rendelete külön fejezetben tartalmazza a köznevelésben és a szakképzésben fontos információkat. A köznevelésben a 2026-27-es tanév első tanítási napja 2026. szeptember 1-e kedd, az utolsó pedig 2027. június 18-a péntek. A tanítási napok száma 180. Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap október 22-e, a szünet utáni első tanítási nap november 2-a hétfő. A téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 18-a péntek, a szünet utáni első tanítási nap 2027. január 4-e hétfő. Megkezdődik az esztergomi Kisduna sétány Kossuth híd és Szent Erzsébet híd közötti szakaszán található burkolt rézsű gyommentesítése. A növényvédelmi tevékenység tervezett dátuma augusztus 5-től 7-ig lesz, éjfél és hajnal 4 óra között. Tekintettel a bizonytalan időjárásra a munkavégzés időpontja még módosulhat, ugyanakkor törekszenek a jelzett időszak betartására. Üdvözli az elektromos autósok felelősségvállalását Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, aki Facebook bejegyzésében reagált a Tesla Owners Hungary felhívására, amely a csúcsidőben történő töltés mellőzésére szólította fel a magyar elektromos autó tulajdonosokat. A politikus azt írta, hogy a modern elektromos autók többségénél a töltés könnyen időzíthető a 17 és 22 óra közötti csúcsidőszakon kívülre, így ez az odafigyelés az autó tulajdonosok számára sem jelent érdemi hátrányt. Mint azt a Tesla Owners Hungary írja, este 18 és este 10 óra között akkor megy le a napelemek kiesnek, és pont ekkor tetőzik az ország fogyasztása. A töltést viszont egyetlen érintéssel át lehet tolni éjszakára, és az autó ugyanúgy tele lesz reggelre. Ezért arra kérik a tagjaikat, hogy az e-autósok állítsanak be időzített töltést. És végezetül sport, az 53 kg-os súlycsoportban szereplő Zsitovoz Mária bronzérmet szerzett a Bakuban zajló ifjúsági U17-es birkózó világbajnokságon pénteken. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint az ESMTK Kimba sportolója még csütörtökön technikai tussal 11-0 verte lengyel riválisát, ám a későbbi VB győztes amerikai ellenfelétől az utolsó pillanatokban 5-4-re kikapott, így a vigaszágon folytathatta, innen érte el végül a harmadik helyet.
0: Időjárás.
1: A jövő hét első felében fokozódik a hőség, sok napsütésre és országszerte 35-40 fok közötti csúcshőmérsékletekre készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Sziasztok, szép reggelt, Pisti, köszi szépen a híreket, információkat. Egy újabb óra, amiben ti határozzátok meg, hogy mi szóljon, de csak akkor, hogyha elkülditek nekem a kedvenc dalotokat a 0620-97-8-95-ös számra. Jöhet SMS meg Viber üzenet is. Most, ahogy ígértem, megyünk tovább Mimi Webbel, szól az Eyes Closed.

a Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, most pedig megyünk is tovább Zoli kérésével, aki szeretne kérni Eminemtől egy dalt, úgyhogy én már indítom is neked a Houdini.

Russell és Saviti közös a That Girl, ezt volt itt a Forrás Rádióban. A következő kérés pedig Pannáé, előtte viszont üzenni szeretne nektek. Kitartást, vigyázzatok magatokra és egymásra. Nos, gondolom erre a nagy hőségre érti, és bizony így van, vigyázzatok egymásra és magatokra is, és nagyon fontos, hogy hidratáljatok. A következő számot küldi pedig Panna nektek, ez pedig nem más, mint Ed Sheeran és az Overpass Graffiti.

0: Jó, mindig veletek vagyunk, a folytatásban pedig jön egy kis Buenos Morgan visszatekintő. Adi és Roland ezen a héten beszélgettek Enyingről is, de hogy milyen vonatkozásban, az most kiderül.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Mi most megyünk Enyingre nyaralni, úgyhogy...
3: Tényleg oda megyünk?
4: Tudom, én már kirögtelek
2: el akartam mesélni adásban is. Arról van szó, hogy Siófokra megyünk, és összesen egyet akarunk aludni valahol. És Siófokon vagy horror plusz áfáron van még ilyen egynapos lehetőség, vagy nem adják oda egy napra, mert már mindent befoglaltak így az augusztusi hétvégére. És megtaláltuk Enyinget, lefoglaltuk ott a szállást, hogy oké, az 14 km, átmegyünk majd autóval a Balatonra. Amelyik pillanatban így rányomtam, hogy foglalok, és átutaltam az előleget, csörög a telefon, hívnak a helyiek. Jó napot kívánok! Ön biztos ide akart foglalni?
4: Ez egy biztos, jó visszajelzés.
2: Biztos ide akar jönni? És akkor így mondom, igen, igen. És azt tudja, hogy ez nem a Balaton? Igen, tudom. Azt tudja, hogy a játszótértől is messze vagyunk? Igen, jó.
4: Ellenben mihez vagy közel?
2: Egy étteremhez. Ja, meg a temetőhöz.
4: Na, hát igen, ahhoz.
2: Igen. Az enyingi temetőhöz az jó, az
4: legalább
2: közel.
4: Csend van.
2: Na, és akkor várjál. Erre mondta az öcsém felesége, most találkoztunk velük a hétvégén, és mesélt, és nagyon tetszett a sztori, hogy ők azt hiszem New Yorkban jártak, és elmentek, mondd.
4: Hát szép párhuzam, tehát az Enying New York, ez nekem is rögtön ez jutott eszembe.
2: Neked, ha Enyingre gondolsz, egyből New York City,
4: abszolút,
2: nem?
4: Abszolút, hogy
2: ha vagy Bronx, nem? Nem lehet azt tudni. Na, és kézzel előmesélte, hogy el akartak menni a Társadalomtudományi Múzeumba, mert ez így tökre érdekelte őt. És el is mentek, és képzeld el, már ott az első métereken így ki volt írva, csupa nagy betűvel nagy táblán, hogy ez nem a Természettudományi Múzeum. A pénztárnál még külön felhívták rá a figyelmüket, hogy ugye tudják, hogy nem a Természettudományi Múzeumba jöttek. És annak, hogy nem, mi igen, a Társadalomtudomány. Jó, csak hogy tiszta legyen. Itt nem lesznek dinoszauruszok. Tudjuk, direkt ide jöttük. És úgy megörültek nekik, hogy onnantól méterről méterre kísérték őket, és mindent magyaráztak és mutogattak. Képzeld el, hányan mehetnek dinót nézni oda, hogy eltévedtek.
4: Azért ez egy jó kis általános jelzés. A turistákra meg amerikaiaknak így a, nem tudom, az általános IQ-jára úgy néz ki, hogy
2: itt nem lesznek dinoszauruszok.
4: Mert hát tudomány, igen. Itt nincsenek dinológusok sem, mint a rossz, ugye, a jó barátokban. Jaj, gyerekek, jó van, izgalmas.
2: Enyín, jövök.
4: Enyín, az akkor már csak egy lépés New York, tényleg.
2: Igen, közel járunk, na hát, minden.
4: De Enyingen legalább nem találsz semmilyen múzeumot.
2: Azt azért nem vagyok én abban teljesen biztos, majd felfedezem neked, de nincsen ilyen tájház, mert azt például tudom, Budörsnek a Heimat Múzeum a nagy központi múzeuma például, és az egyetlen hely, ahol én soha nem jártam, tehát a saját hazádban nem vagy proféta ilyen értelemben, de csak van valami faluháza.
4: Hát valami faluház, műfház, ilyenek biztos, hogy vannak. Azért csak óvatosan vegyük ilyen szerintem.
2: Jó, na kérlek, írjátok meg, hogy Enyingen mit érdemes megnézni. Bocs, hogy betöltöm ezzel az SMS falat, majd mindjárt jönnek, záporoznak az SMS-ek.
4: Az enyingi nevezetességek terén mindenki képben van.
2: Hát, jó, de azt tudom, hogy ha nem is ott, de Székesfehérvár és Enying között van a Pokolpince, az egy nagyon jó étterem, és ezt onnan tudom konkrétan, hogy az egyik ismerősünk ott Fehérváron házasodott, és ott volt a lagzi, vagy az ilyen utána ebéd, és ő mondta a papnak, hogy atyám, majd találkozunk a pokolban. És az a mondat annyira furcsán hatott, hogy ez beégett egy életre.
1: Buenos Morgan! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. Ez nem csak zene, ez életérzés.

Ez a Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, az imént pedig Emily Sunday és Nile Rodgers közöse szólt a When Someone Loves You. A folytatásban pedig most megyünk tovább Anikó kérésével, akit a Tatabányáról írt nekünk. Rúzsa Magdolnától szeretné meghallgatni a Rossz lányt, én pedig ennek nem fogok az útjába állni, úgyhogy indul is a dal. Maradj.

Millás Rádió, én pedig továbbra is azért vagyok itt, hogy teljesítsem a dalkéréseiteket, szóval küldjétek el a 0620-978-978-5-ös számra, jöhet SMS meg Viber üzenet, és egyébként Messengeren is tudtok üzenni. Most átadom a mikrofont Szabó Istvánnak, mert elértünk az óra végéhez, úgyhogy jönnek a hírek, információk, utána pedig megyünk tovább ezzel a dallal.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 11, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket! A Budapest Airport is csökkenti energiafogyasztását a következő 10 napban. Idén is lehet pályázni az önkormányzat tanulmányi ösztöndíjára Tatán. Országos sebességellenőrző akciót tartanak a rendőrök a közutakon, így megyénkben is. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, én Szabó István vagyok. A magyarországi energiahelyzete tekintettel a Budapest Airport elkövetkező 10 napban csökkenti energiafogyasztását, különösen délután 5 óra és este 10 óra között, de a biztonságos és folyamatos működés változatlan marad, közölte a társaság az MTI-vel. A villamos energia rendszer terhelésének csökkentéséhez bevezetett intézkedések elsősorban a nem létfontosságú energiafelhasználást érintik, köztük egyes épületgépészeti és elektromos rendszereket. Az utasforgalmi területeken is mérséklik a légkondicionálás intenzitását, ezért a 2-es terminálon 17 és 22 óra között megszokottnál valamivel magasabb hőmérséklet várható. Idén is lehet pályázni az önkormányzat tanulmányi ösztöndíjára Tatán, az Övekes József tanulmányi ösztöndíjra. A díj olyan tatai állandó lakhelyen rendelkező nappali tagozatos, felsőoktatásban, alapképzésben, osztatlan mesterképzésben vagy mesterképzésben tanuló hallgatónak adományozható, aki a díj adományozását megelőző tanév mindkét fél évében 4,0-nál magasabb tanulmányi átlagot ért el, és még legalább egy tanéve van hátra a tanulmányai befejezéséig. A díjat évente maximum 10 hallgatónak lehet odaítélni, 5 hallgatónak a humán és 5 hallgatónak a természettudományi műszaki szakterületről. A pályázatot 2026. szeptember 10. napjáig lehet benyújtani, további részletek az ösztöndíjról a tata.hu oldalon olvashatóak. Roadpol Speed elnevezéssel sebességellenőrző akciót tart a jövő héten a rendőrség a közutakon, Magyarország egész területén, így vármegyénkben is, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata a rendőrség honlapján. A hétfőn kezdődő egyhetes ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik, a gyorshajtó kiszűrése érdekében a Roadpol Operational Group, az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózatának műveleti csoportja szervezi. A gyorshajtás továbbra is az egyik legfőbb baleseti ok, írták, fontosnak nevezve ugyanakkor, hogy az autósokat ne a büntetés tartsa vissza a szágoldozástól, hanem az a cél, hogy mindenki hazaérjen. És végezetül sport, mindkét élvonalbeli kézilabda csapatunk első felkészülési meccsét játszotta pénteken, és mindkettő győzött, számolt be róla a kemma.hu. A MOL Tatabánya KC szorosabb, a MOL Esztergom simább meccsen diadalmaskodott. A MOL Esztergom hazai környezetben játszott zárt kapus meccset a Moson Magyaróvál együttesével, noha a fél időben egy góllal 20-19-re vezetett a rivális. A második játék részben fordítottak Elek Gábor tanítványai, és nagyon magabiztos 43-33-as győzelmet arattak. A férfiaknál a MOL Tatabánya KC a Pler Budapest otthonában lépett pályára nyitányként, és 20-15-ös félidei vezetés után 34-30-ra nyert. A klub hivatalos közösségi oldalának beszámolója szerint a csapat frissen, lendületesen játszott, a megterhelő felkészülési időszak dacára is.
0: Időjárás.
1: Tovább erősödik a kánikula, a hét első napjaiban a perzselő napsütés mellett helyenként a 40 fokot is megközelítheti a hőmérséklet, ezért a legmelegebb órákban fokozott óvatosság ajánlott.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Pisti, köszi szépen a híreket, információkat, nektek pedig szép napot kívánok. 11 óra múlt most már egy perccel, ami azt jelenti, hogy már csak 2 órátok van tőlem dalt kérni, úgyhogy bombázzatok az üzenetekkel. 0620 978 98 85. A folytatásban pedig most megyünk tovább a Disco Lines és Tina is közösével, ez a No Broke Boys.

0: ez a dal nem indítja be a napodat, akkor semmi. Magyar slágerek a Forrás Rádióban. Mindig vele.
1: Belül ugyanaz a csend, pedig figyelek rend. Az üzenetet

Szakács Gergő és a Van-e még? Ez szólt itt a Forrás Rádióban, a folytatásban pedig megyünk tovább Szilvi kérésével, aki Teddy Swims legújabb slágerét szeretné meghallgatni, már szól is a Mr. Know It All.

Fighting a Sandstorm, ezt volt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. Niki pedig szeretné küldeni minden nőtársának Miley Cyrus-tól a Flowers-t. Már indítom is. Hi, I'm Miley Cyrus. This is my new song, Hugging.

0: amikor az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a Beat.
0: Ez a Beat.
1: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót.

0: John Newman és Nina Nesbitt közöse a Without You, ez szólt itt a Forrás Rádióban. Meg szólni fog a Buenos Morgan visszatekintő is, belehallgatunk abba, hogy ezen a héten Ádi, Roland és Kitty miről beszélgettek.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Sokkal vidámabb téma volt az a kis strandos fellépős valami, amit itt tervezgettünk. Ja, de kiindultunk, a Varga Viktor egyszer fecskében lépett fel a Hajdúszoboszlón. Igen, és akkor elkezdtünk gondolkodni, hogy kiket tudnánk még elképzelni. De egyébként a gyerekmedencéig nem jutottunk el, pedig azért egy alma együttes fellépést ott a gyerekmedencénél.
3: Elképzelnéd Kalapja Kabot fecskében és Kalapban?
2: Simán.
3: Az is működik, nem?
2: Simán, nagyon adja. Igen.
3: Brennyúl meg azért jó, mert az megszívja magát a jelmez, és egy idő után nem tud állva maradni.
0: Júj.
2: És atyámnál csúcsúvá. Ja. Egyébként halászűrít az almaszószt.
3: Az is jó, az almaszósz is jó, vagy akkor lehetnének még ilyen wellness programok, hogy mit tudom, egy köpölyözés a Cosmix-szal.
0: Ez egyre jobb. Köpölyözés
2: a Cosmix-szal. Igen, és a strandröplabda pálya mellett pedig Chris Rudy énekli a homokba rajzolt szerelmet, miközben pedig együtt szívecskéket rajzoltak a homokba.
3: Ez nekem nagyon tetszik. Ez
0: nekem.
3: Akkor a hangos bemondóba Ákos az utolsó hangos dalt elnyomja.
0: Ez mondjuk most...
2: Jó, igen, ez most egy picit
3: sikerül. Most jól van, nem?
0: Igen, hát, igen.
2: Lekopogjuk ilyen szerencsére, igen. Úgy hallottuk, igen, hogy jól van. De miért egyébként a homokba rajzolt szerelmet tényleg ott elnyomná a homokban a Chris Rudy? Azért ez feelinges lenne.
3: Mi legyen az öltözőnél?
2: Vétek.
3: Oda ne engedjük a Cosmix.
0: Vétek! Vétekbe menni.
3: Vétek az öltözőnél.
0: És az információnál?
2: Ott kosó.
3: Inflagranti.
2: Inflagranti. Gyerekek, tényleg.
0: Tényleg. Úristen.
3: És valami olyat kéne, a jegypénztárhoz valami olyat kéne rakni, ami besürget. Tehát, hogy amiért nem azt érzed, hogy neked gyorsan be kell menned, és meg kell venned a jegyet.
2: Mondom, kosó.
3: Ja, kosó az jó. Kosót ne rakjuk a büféhez, mert nem marad semmi.
0: Jó eligazítást adna a delfinekhez.
2: Ja, tényleg? Delfineket mutogattál meg, hogy hol vannak a delfinek?
3: Hát én ezt nagyon élem. Jó, de jó.
2: Jó.
0: Milyen jó, hogy a komplex zenei szakmát végig sértettük.
2: Nem, mi csak ajánlgatjuk őket. Próbálunk plusz fellépést intézni.
3: Ja.
2: Még a Groove House-t kihagytuk.
3: Meg az Alattai Cinit.
0: Na, Istenem. Ő töltsért csinálna.
2: Őt a kasszához rakjuk. Veszélyes lesz, de oda rakjuk.
1: Buenos Morgan, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. Ha ez a sláger egy desszert lenne, már háromszor repetáztál volna. Forrás Rádió. Mindig.

0: Bishop Briggs és a Higher, utána megyünk tovább Tobi kérésével, aki szeretné meghallgatni Kygo és Dan Timinski közös újdonságát, ez pedig nem más, mint a Heaven on Your Mind.
1: Hey guys, I'm Kygo.
2: I'm Kygo.
3: Heaven on your mind.
4: Csak slágerek, ez a Forrás Rádió.

Billy Williams a trompeta fogja zárni ezt az órát, nektek pedig már csak egy órátok van arra, hogy dalt kérjetek tőlem, vagy üzenjetek rajtam keresztül. 0620 978 978 5-ös, erre a számra várom ezeket. A mikrofont pedig most átadom Szabó Istvánnak, hozza a híreket, információkat, utána pedig megyünk tovább Benson Wooney 2024-es slágerével, ez lesz a Beautiful Things, mutatom!

0: Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva déli 12 óra lesz, jó étvágyat az ebédelőknek, szép hétvégét. Jövő hétvégéig is kitartat a forróság, aggódnak a klímakutatók. A szerb elnök szerint néhány napon belül egyességre juthat a magyar MOL, a NIST illetően. Idén is lesz diákpiknik Tatán. Itt vagyok a Forrás Rádió mikrofonja mögött, Szabó István, jövök a részletekkel. Jövő hétvégén, augusztus 8-án és 9-én is kitarthat még a forróság. A Hungaromet előrejelzése szerint az éjszakák sem lesznek frissítőek, 20 fok körül alakul majd a hőmérséklet, de helyenként 25 fok is lehet. Ürge Vorsac Diana klímakutató szerint, ha ez a tendencia fennmarad, nyár végére nagy bajban lehetünk. A klímakutató Facebook oldalán figyelmeztetett, hogy augusztus első harmadára és a hónap második felére is Magyarország felett lesz Európában a legnagyobb hőmérséklet anomália. Továbbá úgy tűnik, akár 15-25%-kal is szárazabb lehet az elkövetkezendő időszak a szokásosnál. A szerb elnök arra számít, hogy néhány napon belül véglegesítik a szerbiai kőolajipari vállalat a NISZ orosz tulajdon részének értékesítéséről szóló megállapodást a magyar MOL és az orosz Gazprom Nyeft között. Alekszandar Vučić a kelet-szerbiai Vaszili faluban tett pénteki látogatásán kiemelte, az eladásról várhatóan Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és Magyar Péter magyar miniszterelnökkel is tárgyal hamarosan. Az amerikai szankciók alatt álló NISZ közben hétfőn működési engedélyének újbóli meghosszabbítását kérte Washingtontól, az engedély ugyanis eredetileg július 31-én lejárt. Az orosz Gazpromnak 11,3%-os részesedése van a NISZ-ben, leányvállalatának, a Gazprom Nyeftnek pedig 44,9%-os. A szerb kormány részvényeinek aránya 29,87%, a fennmaradó részen kis részvényesek osztoznak. Tataváros Diák Önkormányzata a partner szervezeteivel együttműködve idén is megszervezi a Diák Pikniket, amelynek augusztus 7-én a Kőfarakó házad otthont délután 5 órától. A nyáresti rendezvény olyan élményeket kínál a fiataloknak, mint a Fellner kilátó megtekintése, zumba, interaktív játékok, malom és darts verseny, csokoládékészítés, baleset és bűnmegelőzési programok. A Diák Piknik fő attrakciója a fényfestés lesz, melyben fiatal tatai művészek alkotásai is részt vesznek, emellett fellép majd a Láthatár zenekar is. A helyszínen saját képeslapot készítetnek a diákok egy selfie géppel, a szervezők mindenkit szeretettel várnak az ingyenes programra. És akkor végezetül helyi sport, fiatal jobbátlövőt igazolt a MOL Esztergom. A klub hivatalos közösségi oldalának tájékoztatása szerint Agócs Alekszandra az előttünk álló szezonban erősíti majd az esztergomi együttest. Elek Gábor vezetőedző szerint Agócs Alekszandra érkezése tudatos szakmai döntés eredménye, nagyon fiatal a balkezes jobbátlövő, ezen a poszton pedig kevés hasonló adottságú magyar játékos van.
0: Időjárás.
1: A jövő hét első felében fokozódik a hőség, sok napsütésre és országszerte 35-40 fok közötti csúcshőmérsékletekre készülhetünk.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stjevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Pisti, köszi szépen a híreket, információkat, nektek pedig nagyon szép délutánt kívánok, és bizony ez az utolsó óra, amiben dalt tudtok tőlem kérni, úgyhogy ha eddig még nem tettétek meg, akkor gyorsan küldjétek el 0620 978 978 5-ös. Megyünk tovább Benson Boone-val, ahogy ígértem előző óra végén, szól a Beautiful Things, ez pedig...

Gulyás Gergő, Sorsvai Reni közöse, amiért ne itt a Forrás Rádióban. Most pedig megyünk tovább Adrien kérésével, aki azt írta, szeretném kérni Lalinak Beyoncé Crazy in Love című számát, kitartást neki, nagyon

újdonság, Alan Walker és Sorana közöse itt a Forrás Rádióban, és szintén egy újdonsággal fogunk tovább menni, hiszen Anna Madonnától kérte a Love Sons.

Elkezdődtek a labdarúgó magyar kupa küzdelmei, ez itt az Itzer, a Forrás Rádió Sport magazinja. Az első forduló játéknapja augusztus 1-ére, illetve 2-ára esik. Nézzük gyorsan a tegnapi eredményeket, koncentráljunk akkor az észak-nyugati régióra, és hát leginkább ugye itt a Vétel körzet együtteseire. A Sári Sáb Sárváron diadalmaskodott 3-0 arányban. Szintén sikerrel vette a labdarúgó magyar kupa első körét az Opus Tigász Tatabánya együttese. Moson-Magyaróváron győztek Horváth Ferenc tanítványai 2-0 arányban. Aztán még maradva itt a térségnél, a Tatai Atlétikai Klub, tehát a TAC együttese hazai pályán 3-0-ra kikapott a Lébénytől. A Bicske 1-0-ra nyert a DAC Nádorváros együttese ellen, illetve Koppány Monostor Komárom 0-6. Mondhatjuk, hogy egy megyei rangadó itt a labdarúgó magyar kupában, és a mai napon is még pályára lép például a Dorog, amely délután 4 órát

Ahol szerepel majd, még pedig a Bágyok Szovát otthonában, míg a Tátiak fél öttől majd a Veszprém együttesét fogadják. Mi pedig Chloe Kisás slágerével megyünk már is tovább. Jön a So Sad, So Hot.

0: reggeled, a napod, a bulid. Mi szólunk hozzá. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.

0: Afrojackkel zárjuk ezt az órát, ez volt a Day and Night, jönnek a legfrissebb hírek, utána azonban visszatérünk, mégpedig egy klassz újdonsággal, Robin és Zara Larson közösével, ez lesz a Talk to Me Zara.
1: Kérdezik, miért ilyen jó a napod? Ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, 3 perc múlva 2 óra lesz. Megjelent az új tanév rendje a magyar közlönyben, megkezdődik az esztergomi Kisduna sétányon a burkolt rézsű gyommentesítése. Üdvözli az elektromos autósok felelősségvállalását Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofon mögött Szabó Istvánt hallják. Megjelent az új tanév rendje a magyar közlönyben, az oktatási és gyermekügyi miniszter rendelete külön fejezetben tartalmazza a köznevelésben és a szakképzésben fontos információkat. A köznevelésben a 2026-27-es tanév első tanítási napja 2026. szeptember 1-e kedd, az utolsó pedig 2027. június 18-a péntek. A tanítási napok száma 180. Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap október 22-e, a szünet utáni első tanítási nap november 2-a hétfő, a téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 18-a péntek, a szünet utáni első tanítási nap 2027. január 4-e hétfő. Megkezdődik az esztergomi Kisduna sétány Kossuth híd és Szent Erzsébet híd közötti szakaszán található burkolt rézsű gyommentesítése. A növényvédelmi tevékenység tervezett dátuma augusztus 5-től 7-ig lesz, éjfél és hajnal 4 óra között. Tekintettel a bizonytalan időjárásra a munkavégzés időpontja még módosulhat, ugyanakkor törekszenek a jelzett időszak betartására. Üdvözli az elektromos autósok felelősségvállalását Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, aki Facebook bejegyzésében reagált a Tesla Owners Hungary felhívására, amely a csúcsidőben történő töltés mellőzésére szólította fel a magyar elektromos autó tulajdonosokat. A politikus azt írta, hogy a modern elektromos autók többségénél a töltés könnyen időzíthető a 17 és 22 óra közötti csúcsidőszakon kívülre, így ez az odafigyelés az autó tulajdonosok számára sem jelent érdemi hátrányt. Mint azt a Tesla Owners Hungary írja, este 18 és este 10 óra között akkor megy le a nap, a napelemek kiesnek, és pont ekkor tetőzik az ország fogyasztása. A töltést viszont egyetlen érintéssel át lehet tolni éjszakára, és az autó ugyanúgy tele lesz reggelre. Ezért arra kérik a tagjaikat, hogy az e-autósok állítsanak be időzített töltést. És végezetül sport, az 53 kg-os súlycsoportban szereplő Zsitovoz Mária bronzérmet szerzett a Bakuban zajló ifjúsági U17-es birkózó világbajnokságon pénteken. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint az ESMTK Kimba sportolója még csütörtökön technikai tussal 11-0 verte lengyel riválisát, ám a későbbi VB győztes amerikai ellenfelétől az utolsó pillanatokban 5-4-re kikapott, így a Vigaszágon folytathatta, innen érte el végül a harmadik helyet.
0: Időjárás.
1: Tovább erősödik a kánikula, a hét első napjaiban a perzselő napsütés mellett helyenként a 40 fokot is megközelítheti a hőmérséklet, ezért a legmelegebb órákban fokozott óvatosság ajánlott.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zitzer, a Forrás Rádió sportmagazinja.
3: Hello, drága forrás hallgatók! Nincs megállás, már is robog tovább a Zitzer, ebben az órában pedig a labdarúgó NB1-re koncentrálunk, nyilván az aktuális játéknapra, és azért nem megyünk el szó nélkül a győri balhé mellett, mert hogy állítólag a tavalyi bajnok csapatnál áll a bál, ennek köszönhetően pedig, vagy hát ennek is köszönhetően Vitális Milán vélhetően távozni fog. Na, ennek a részleteit hozom ebben az órában, meg persze a jobbnál jobb slágereket. Ahogy ígértem, egy újdonsággal nyitunk. Robin jön már is, és Zara Larsson. Ez a Talk to me Zara, a mikrofon mögött és Soland.

0: Ez a Forrás Rádió.
1: Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.
0: Forrás Rádió. Mindig

Jude Law és az egyik nagy sláger a tavalyi évből tőle. Ez volt a Sötét, már pörgetjük az idei kedvenceket is. Most jöjjön azonban egy klasszikus, Enur és a Calabria.

A második forduló mérkőzései pörögnek a labdarúgó NB1-ben, ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja, mégpedig korábbi kezdési időpontokkal, mint amiket eredetileg meghirdettek, ugye a cél az, hogy a villanyvilágítással spórolni lehessen, hát így aztán jó melegben játszanak a csapatok, és jó melegben lehet szurkolni ezeken a mérkőzéseken. Na nézzük a két már meglévő végeredményt, Puskás Akadémia Kisvárda 0-2, illetve Kispest Honvéd MTK Budapest 3-3. Aki még nem látta, nézze vissza az MTK harmadik gólját. Tújveltől én ekkora potyát, bevallom, még sosem láttam, mint ez a bizonyos harmadik MTK találat. Ezt nagyon sikeresen beejtette a kapujába az egyébként roppant rutinos kispesti hálóőr. És akkor a mai mérkőzések 16:30-tól Újpest-Debrecen, 17:30-tól Ferencváros-Vasas, illetve Eto Nyíregyháza és Zalaegerszeg-Paks, tehát ez utóbbi három összecsapás mind-mind 17:30-kor kezdődik, Dua Lipa slágere pedig már is kezdődik, itt nálunk a Forráson, ez a Levitating. I'm Dua Lipa. Ez a

Balhé Györben vitális távozik, ez itt az Itzera Forrás Rádió sportmagazinja. 2,5 millió euróért cserébe az AEK Athénhoz szerződhet vitális Milán, a győri Eto FC válogatott középpályása. Egyébként vitális lehet az AEK harmadik olyan játékosa, aki futballozott az NB1-ben, Varga Barnabás, illetve Alekszandr Zubkov mellett. Na de vitális távozása korán sem ennyire egyszerű, mert hogy állítólag igencsak balhési jelenetek voltak, mégpedig a győriek Ater Bissen elleni hazai konferencia liga selejtező visszavágója után, pontosabban már a szünetben, ugyanis Efraín Juárez vezetőedző közölte vitális Milánnal, hogy többé nem játszhat a nevelő egyesületében, legalábbis addig, amíg ő az edző, semmiképpen. Állítólag maga a közhangulat sem éppen az igazi ott az öltözőn belül, meg a klubházban. Na persze ki tudja, hogy ebből mi igaz és mi nem, minden esetre az biztos, hogy most már görög sajtóhírek is megerősítik, vitális valóban az AEK Athénnál köthet ki, hogy aztán követik-e majd még távozók. Például Tóth Rajmund kapcsán is azért vannak ilyen pletykák. Nos, ezt majd meglátjuk. Ami 100%, hogy nálunk Robin Schulz érkezik. Ez már is a Better Times.

0: reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
3: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
4: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makedgyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
5: Ugye tudod, hogy te is hivatalos vagy a nyár?

0: Forrás Rádióban.
1: 3:03, szép délutánt, jó vasárnapot kívánok! A Budapest Airport is csökkenti energiafogyasztását a következő 10 napban. Idén is lehet pályázni az önkormányzat tanulmányi ösztöndíjára Tatán. Országos sebességellenőrző akciót tartanak a rendőrök a közutakon, így vármegyénkben is. Jönnek a részletek, ezek a hírek a Forrás Rádió mikrofonja mögött, Szabó Istvánt hallják. A magyarországi energiahelyzetre tekintettel a Budapest Airport elkövetkező 10 napban csökkenti energiafogyasztását, különösen délután 5 óra és este 10 óra között, de a biztonságos és folyamatos működés változatlan marad, közölte a társaság az MTI-vel. A villamos energia rendszer terhelésének csökkentéséhez bevezetett intézkedések elsősorban a nem lelét fontosságú energiafelhasználást érintik, köztük egyes épületgépészeti és elektromos rendszereket. Az utasforgalmi területeken és mérséklik a légkondicionálás intenzitását, ezért a 2-es terminálon 17 és 22 óra között megszokottnál valamivel magasabb hőmérséklet várható. Idén is lehet pályázni az önkormányzat tanulmányi ösztöndíjára Tatán, az Övekes József tanulmányi ösztöndíjra. A díj olyan tatai állandó lakhellyel rendelkező nappali tagozatos, felsőoktatásban, alapképzésben, osztatlan mesterképzésben vagy mesterképzésben tanuló hallgatónak adományozható, aki a díj adományozását megelőző tanév mindkét fél évében 4,0-nál magasabb tanulmányi átlagot ért el, és még legalább egy tanéve van hátra a tanulmányai befejezéséig. A díjat évente maximum 10 hallgatónak lehet odaítélni, 5 hallgatónak a humán és 5 hallgatónak a természettudományi műszaki szakterületről. A pályázatot 2026. szeptember 10. napjáig lehet benyújtani, további részletek az ösztöndíjról a tata.hu oldalon olvashatóak. Roadpol Speed elnevezéssel sebességellenőrző akciót tart a jövő héten a rendőrség a közutakon, Magyarország egész területén, így Vármegyénkben is, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata a rendőrség honlapján. A hétfőn kezdődő egyhetes ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik, a gyorshajtó kiszűrése érdekében a Roadpol Operational Group, az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózatának műveleti csoportja szervezi. A gyorshajtás továbbra is az egyik legfőbb baleseti ok, írták, fontosnak nevezve ugyanakkor, hogy az autósokat ne a büntetés tartsa vissza a szágoldozástól, hanem az a cél, hogy mindenki hazaérjen. És végezetül sport, mindkét élvonalbeli kézilabda csapatunk első felkészülési meccsét játszotta pénteken, és mindkettő győzött, számolt be róla a kemma.hu. A MOL Tatabánya KC szorosabb, a MOL Esztergom simább meccsen diadalmaskodott. A MOL Esztergom hazai környezetben játszott zárt kapus meccset a Moson Magyaróvál együttesével, noha a félidőben 1-0-al 20-19-re vezetett a rivális. A második játék részben fordítottak el Gábor tanítványai, és nagyon maga biztos 43-33-as győzelmet arattak. A férfiaknál a MOL Tatabánya KC a Pler Budapest otthonában lépett pályára nyitányként, és 20-15-ös félidei vezetés után 34-30-ra nyert. A klub hivatalos közösségi oldalának beszámolója szerint a csapat frissen, lendületesen játszott, a megterhelő felkészülési időszak dacára is.
0: Időjárás.
1: A jövő hét első felében fokozódik a hőség, sok napsütésre és országszerte 35-40 fok közötti csúcshőmérsékletekre készülhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zicser, a Forrás Rádió sportmagazinja.
2: Már is indul a Zicser harmadik órája, ragyogóan szép délutánt mindenkinek, hidratáljatok, fogyasszatok sok-sok vizet, ugyanakkor egyébként pedig óvatosan a vízzel, mármint a víz használattal. Elsőfokú vízkorlátozás van ugyanis érvényben, úgyhogy tömlős locsolás, medencék, vezetékes vízzel történő feltöltése, gépjármű mosás tömlővel, a járdák, udvarok lemosása, illetve az automata öntöző rendszerek használata tilos ezekben a napokban. Erre mindenféleképpen figyeljetek oda, meg persze a sportvilág aktualitásaira és a jobbnál jobb slágerekre. Ahogy ígértem, Alex Kenji és a Bambolé, ezzel nyitjuk ezt az órát. A mikrofon mögött még mindig I.S. Roland.

0: érzed, amit érzek.
1: Sorsoltak a női, illetve a férfi kézilabda NB1-ben is. Ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. Kezdjük a hölgyekkel természetesen. Nos, a bajnokságok rajtja szeptember 6-a, a női bajnokság utolsó fordulójának hivatalos játéknapja pedig 2027. május 22-e. A nőknél az első bajnoki szuperrangadót, a Ferencváros-Győr meccset november 1-én a 7. fordulóban rendezik meg a fővárosiak otthonában, egyébként pedig Győrben majd jövőre, 2027. március 28-án találkoznak a csapatok, és akkor koncentráljunk most megyénk képviselőjére, a MOL Esztergom gárdájára. Nos, az esztergomiak az első fordulóban idegenben lépnek pályára, mégpedig a Vác otthonában, a második fordulóban azonban már bemutatkoznak majd hazai pályán, tehát a szeptember 13-ai hétvégén a Moson Magyaróvár együttesét fogadják. Nem sokára kitérünk a férfi kézilabda NB1 2026-27-es idényére is. Előbb azonban még Shakira énekel nekünk. Jön tőle az újdonság, ez a Die Die.

fél négy után ezekben a percekben kezdődik az Újpest-Debrecen mérkőzés a labdarúgó NB1 második fordulójában, és ne felejtjétek, hogy ebből a körből még három meccs van hátra, mármint a most kezdődötten kívül. Fél hattól ugyanis a Ferencváros a Vasast, a Győri Eto FC a Nyíregyházát, míg az Alegerszeg a Paks gárdáját fogadja. Mi pedig már is pörgetünk egy nagyon klassz feldolgozást, ez tényleg nagyon jó lett. Jön már is a Holiday!

Sorsoltak a férfi kézilabda NB1-ben is, ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. Korábban már beszámoltunk a női kézilabda élvonal 2026-27-es idényének kezdetéről. Nos, hát akkor most nézzük az urakat. Nos, itt is szeptember 6-án rajtol majd a bajnokság. A férfi alapszakasz 2027. május 23-án zárul. A két nyert mérkőzésig tartó bajnoki döntőre május 24-e és június 6-a között kerül sor. Természetesen kiemelt figyelem övezi a Szeged-Veszprém összecsapásokat. Nos, az elsőt november 15-én a 9. fordulóban rendezik a szegediek otthonában, Veszprémben pedig majd jövő tavasszal csapnak össze a felek, és akkor nézzük a MOL Tatabánya KC együttesét, mint ugye a megyei csapatot a férfi kézilabda NB1-ben. Nos, a Kék Tigrisek a Gyöngyös otthonában kezdenek majd a szeptember 6-ai hétvégén, aztán a második fordulóban szeptember 13-a, tehát pontos időpont ugye nyilván még nincsen, tehát a második körben már egy igazi kőkemény rangadó vár majd Tóth Edmond tanítványaira, a Szeged látogat ugyanis

0: vége az ICER harmadik órájának, 260 percet azonban még együtt tölthetünk így az éteren keresztül, és a legfrissebb hírek után már is megmutatom, hogy melyik slágerre robogunk tovább. Érkezik majd teljes egészében a Shake It to the Max.
1: Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, szép szombat délután, 3 perc múlva 4 óra. Jövő hétvégéig is kitartat a forróság, aggódnak a klímakutatók. A szerb elnök szerint néhány napon belül egyességre juthat a magyar MOL, a NIST illetően. Idén is lesz diákpiknik Tatán. Jövök a részletekkel, ezek a hírek. A Forrás Rádió mikrofonja mögött Szabó István. Jövő hétvégén, augusztus 8-án és 9-én is kitarthat még a forróság. A Hungaromet előrejelzése szerint az éjszakák sem lesznek frissítőek, 20 fok körül alakul majd a hőmérséklet, de helyenként 25 fok is lehet. Ürge Vorsac Diana klímakutató szerint, ha ez a tendencia fennmarad, nyár végére nagy bajban lehetünk. A klímakutató Facebook oldalán figyelmeztetett, hogy augusztus első harmadára és a hónap második felére is Magyarország felett lesz Európában a legnagyobb hőmérséklet anomália. Továbbá úgy tűnik, akár 15-25%-kal is szárazabb lehet az elkövetkezendő időszak a szokásosnál. A szerb elnök arra számít, hogy néhány napon belül véglegesítik a szerbiai kőolajipari vállalat a NISZ orosz tulajdon részének értékesítéséről szóló megállapodást a magyar MOL és az orosz Gazprom Nyeft között. Alekszandar Vučić a kelet-szerbiai Vaszili faluban tett pénteki látogatásán kiemelte, az eladásról várhatóan Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és Magyar Péter magyar miniszterelnökkel is tárgyal hamarosan. Az amerikai szankciók alatt álló NISZ közben hétfőn működési engedélyének újbóli meghosszabbítását kérte Washingtontól, az engedély ugyanis eredetileg július 31-én lejárt. Az orosz Gazpromnak 11,3%-os részesedése van a NISZ-ben, leányvállalatának, a Gazprom Nyeftnek pedig 44,9%-os. A szerb kormány részvényeinek aránya 29,87%, a fennmaradó részen kis részvényesek osztoznak. Tataváros Diák Önkormányzata a partner szervezeteivel együttműködve idén is megszervezi a Diák Pikniket, amelynek augusztus 7-én a Kőfaragó házad otthont délután 5 órától. A nyáresti rendezvény olyan élményeket kínál a fiataloknak, mint a Fellner kilátó megtekintése, zumba, interaktív játékok, malom és darts verseny, csokoládékészítés, baleset és bűnmegelőzési programok. A Diák Piknik fő attrakciója a fényfestés lesz, melyben fiatal tatai művészek alkotásai is részt vesznek, emellett fellép majd a Láthatár zenekar is. A helyszínen saját képeslapot készítettek a diákok egy selfie géppel, a szervezők mindenkit szeretettel várnak az ingyenes programra. És akkor végezetül helyi sport, fiatal jobbátlövőt igazolt a MOL Esztergom. A klub hivatalos közösségi oldalának tájékoztatása szerint Agócs Alekszandra az előttünk álló szezonban erősíti majd az esztergomi együttest. Elek Gábor vezetőedző szerint Agócs Alekszandra érkezése tudatos szakmai döntés eredménye, nagyon fiatal a balkezes jobbátlövő, ezen a poszton pedig kevés hasonló adottságú magyar játékos van.
0: Időjárás.
1: Tovább erősödik a kánikula, a hét első napjaiban a perzselő napsütés mellett helyenként a 40 fokot is megközelítheti a hőmérséklet, ezért a legmelegebb órákban fokozott óvatosság ajánlott.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zicser, a Forrás Rádió sportmagazinja.
2: Kész csóka hölgyeknek, hatalmas pacsi az uraknak, már is folytatódik a Zicser, a Forrás Rádió sportmagazinja. Ebben az órában pedig kiemelten foglalkozunk két világklasszis labdarúgó, két híres neves támadó esetleges jövőjével, hogy mi hogyan alakulhat, hogy kikről van szó, illetve hogy milyen sajtóinformációk vannak. Nos, tartsatok velünk, és egészen biztosan megtudjátok, ahogy hallhatjátok a jobbnál jobb slágereket is. Shake it to the max, ahogy ígértem, ezzel kezdünk. A mikrofonnál I.S. Roland.

Távozhat Madridból Vinicius Junior? Ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. Sajtóhírek szerint a brazil válogatott támadó ismét elutasította a Real Madrid szerződés hosszabbítási ajánlatát, ami szezononként nettó 20 millió eurós fizetést biztosított volna neki. A játékos 30 millió eurós nettó fizetést, valamint aláírási bónuszt követel. A Real Madrid viszont ragaszkodna a 20 millió euró, ami egyébként pont egy tízessel kevesebb, mint a csapat legjobban kereső sztárjának, Kylian Mbappé-nak a fizetése. Hát vélhetően Vinicius Juniornak ez sem tetszik, és hát állítólag az Arsenal felbukkanása is állhat a brazil szélső viselkedése mögött. A Premier League címvédője azt javasolta ugyanis a játékosnak, hogy teremtsen olyan helyzetet, amely megkönnyíti a klubváltásra irányuló törekvéseket. Persze, ezeket majd csak akkor kezeljük készpénzként, hogyha valóra válik, addig pedig figyeljük a fejleményeket, na meg persze a jobbnál jobb slágereket. Joel Corey, Ray és David Guetta, ők érkeznek így együtt. Ez már is a Bad.

0: kínlódok.hu.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,

0: Rádió. Bulizd velünk végig a nyarat!
1: Hey guys, I'm Kygo.
0: Csak slágerek. Ez a Forrás

lehet ki Mó Szalá? Ez itt az Icera Forrás Rádió sportmagazinja. A klasszis egyiptomi támadó állítólag az Atletico Madrid célkeresztjében áll, az egyetlen akadály a heti 450 ezer eurós fizetési igény lehet. Nekünk csak a jobbnál jobb slágerekre van igényünk. Érkezik már is DJ Rebel és a Light.

Egy igazi klasszikust hallottatok az elmúlt percekben, ez volt a Shine On Me itt a Forrás Rádióban. Mindig veled, mindig veletek vagyunk, a folytatásban pedig Madonna újdonságát hozom nektek, ez a Love Sensation.

Na hát kérem szépen, lassan elérkezünk ennek az órának is a végéhez, viszont egy órán keresztül még marad a Zicser, a Forrás Rádió sportmagazinja. Aztán én maradok még 6-tól 7-ig is, akkor jön a köztér, és ha már így elindultunk, akkor fussunk végig a komplett estén, 8-tól 10-ig jön a Light Session BRK-val, majd pedig 10-től éjfélig a Lunch Session Norbert Fan déllel, tehát semmi nem változik, ma még, na de holnaptól, kérem szépen, holnaptól megújítjuk a Forrás Rádió műsor rendjét. A részleteket már reggel a Buenos Morgenben eláruljuk nektek, úgyhogy érdemes lesz már csak emiatt is velünk tartani. Na de akkor kanyarodjunk vissza még a ma délutánhoz. Az Itzer utolsó 60 perces etapját Criss Cross Amsterdammal indítjuk. Ez lesz majd a Mr. Lie to Me.

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
2: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
3: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makegyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
0: Ugye tudod, hogy te is hivatalos vagy a nyár?

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délután 5, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, megjelent az új tanév rendje a magyar közlönyben, megkezdődik az esztergomi Kisduna sétányon a burkolt rézsű gyommentesítése. Üdvözli az elektromos autósok felelősségvállalását Kapitány István, gazdasági és energetikai miniszter. Már is mondom a részleteket a Forrás Rádió mikrofonjánál, Szabó István, és ezek a hírek. Megjelent az új tanév rendje a magyar közlönyben, az oktatási és gyermekügyi miniszter rendelete külön fejezetben tartalmazza a köznevelésben és a szakképzésben fontos információkat. A köznevelésben a 2026-27-es tanév első tanítási napja 2026. szeptember 1-e kedd, az utolsó pedig 2027. június 18-a péntek. A tanítási napok száma 180. Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap október 22-e, a szünet utáni első tanítási nap november 2-a hétfő. A téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 18-a péntek, a szünet utáni első tanítási nap 2027. január 4-e hétfő. Megkezdődik az esztergomi Kisduna sétány Kossuth híd és Szent Erzsébet híd közötti szakaszán található burkolt rézsű gyommentesítése. A növényvédelmi tevékenység tervezett dátuma augusztus 5-től 7-ig lesz, éjfél és hajnal 4 óra között. Tekintettel a bizonytalan időjárásra a munkavégzés időpontja még módosulhat, ugyanakkor törekszenek a jelzett időszak betartására. Üdvözli az elektromos autósok felelősségvállalását Kapitány István, gazdasági és energetikai miniszter, aki Facebook bejegyzésében reagált a Tesla Owners Hungary felhívására, amely a csúcsidőben történő töltés mellőzésére szólította fel a magyar elektromos autó tulajdonosokat. A politikus azt írta, hogy a modern elektromos autók többségénél a töltés könnyen időzíthető a 17 és 22 óra közötti csúcsidőszakon kívülre, így ez az odafigyelés az autó tulajdonosok számára sem jelent érdemi hátrányt. Mint azt a Tesla Owners Hungary írja, este 18 és este 10 óra között, akkor megy le a napelemek kiesnek, és pont ekkor tetőzik az ország fogyasztása. A töltést viszont egyetlen érintéssel át lehet tolni éjszakára, és az autó ugyanúgy tele lesz reggelre. Ezért arra kérik a tagjaikat, hogy az e-autósok állítsanak be időzített töltést. És végezetül sport, az 53 kg-os súlycsoportban szereplő Zsitovoz Mária bronzérmet szerzett a Bakuban zajló ifjúsági U17-es birkózó világbajnokságon pénteken. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint az ESMTK Kimba sportolója még csütörtökön technikai tussal 11-0 verte lengyel riválisát, ám a későbbi VB győztes amerikai ellenfelétől az utolsó pillanatokban 5-4-re kikapott, így a Vigaszágon folytathatta, innen érte el végül a harmadik helyet.
0: Időjárás.
1: A jövő hét első felében fokozódik a hőség, sok napsütésre és országszerte 35-40 fok közötti csúcshőmérsékletekre készülhetünk.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zitzer, a Forrás Rádió sportmagazinja.
3: Ragyogóan szép délutánt kívánok mindenkinek, ez itt még mindig a Zitzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. Annak is az utolsó óráját kezdjük. Ebben a 60 percben egészen biztosan mesélek majd arról, hogy például hírek szerint portugál befektetői kör tűnhet fel a székesfehérvári foci csapatnál. Hogy ez milyen változásokat hozhat magával. Nos, ezeket is körbejárjuk, legalábbis azokat, amikről a sajtó értesülni vélt már az elmúlt napokban. Chris Cross Amsterdam slágerét pedig ígértem, Mr. Light to Me, én pedig nem hazudok, valóban hozom ezt nektek, ezen nyitjuk ezt az órát, tartsatok velem, a stúdióban továbbra is I. és Roland.

Közeledhet a tulajdonosváltás Fehérváron. Ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. A székesfehérvári közgyűlés július 1-én hirdette ki a pályázat győztesét. A labdarúgó klub tulajdonlásáról van szó természetesen. A befektető pedig egy portugál hátterű cég lett, amely szakmai és üzleti kapcsolatban áll a portugál Benficával. Final Third egyébként ez a cégcsoport elnevezése. A társaság 775 millió forintos vételárat ajánlott a klubot működtető gazdasági társaság 100%-os üzletrészéért, tehát teljes egészében megvehetik a fehérvári futballklubot. A feleknek a döntéstől számítva 45 napjuk van az üzletrész átruházási szerződés megkötésére. Nos, állítólag az egyeztetések zajlanak, és az új vezetés hosszú távon nem Pető Tamással képzeli el a jövőt, úgyhogy az is elképzelhető, hogy már a közeljövőben edzőváltás lesz a Videoton labdarúgó csapatánál. Egy biztos, nálunk itt a közeljövőben is jönnek a legjobb slágerek, például Internet Money és a Lemonade. Már is ez a folytatás.

Cipruson köthet ki Kenan Kodró. Ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. Talán még a Ferencváros szurkolók közül sem mindenki van tisztában azzal, hogy Kenan Kodró továbbra is a zöldfehérek játékosa, csak hát most már többedik edzőnél is kegyvesztetnek számít. Nos, most újabb csapatnál került szóba a játékos megszerzése. A ciprusi rekord bajnok Apoel érdeklődik a bosnyák támadó iránt. Legutóbb egyébként 5. helyen zárt, mármint az Apoel a ciprusi bajnokságban. Korábban az Ofi Kréta együttesét is szóba hozták Kenan Kodróval. Kérdés, hol fog Kodró kikötni? Egy dolog biztosnak tűnik, hogy Borbély Balázs sem számol vele valamiért. Mi a jobbnál jobb slágerekkel számolunk. Alan Walker érkezik már is, ez az Eroina.

Felix Ján és a Boy You Turn Me után rákanyarodunk a mai Zicser hajrájára. Itt lesz velünk majd még Nars Barkley, érkezik majd Duffy is, előbb azonban még Shakirától érkezik egy tavalyi nagy kedvenc. Ez már is a Zoo, itt a Forrás Rádióban.

0: Szépen lassan eljön a búcsú ideje, legalábbis ami az ICER-t illeti. Én ugyanis még maradok, pillanatokon belül kezdődik közéleti magazinunk a Köztér, szintén velem, és tart egészen este 7-ig, 8-tól 10-ig Light Session BRK-val, majd pedig 10-től éjfélig Lunch Session Norbert Fan déllel, és ha valaki nyomon követ minket a közösségi oldalakon, akkor bizony ma már láthatta, hogy beharangoztuk, holnaptól változik a műsorrend, ez elsősorban majd a nap második felét érinti. Reggel nyitunk ugyanúgy a Buenos Morgennel 6-tól 10-ig, ezt követi a Koktél, viszont már hosszabb kiadásban 10-től 3-ig, 3-től 5-ig jön egy vadonatúj műsor, Beat a délután ritmusa, 5-től 7-ig Charter, 7-től 9-ig pedig Light Session, úgyhogy utóbbi kettő műsor egy-egy órával korábban kezdődik a megszokottnál, érdemes lesz akkor is velünk tartani, természetesen a holnapi napra célzok meg holnaptól minden egyes nap, most viszont még akkor maradok, pillanatokon belül indul már is a Köztér.
1: Buenos Morgen!
2: Buenos Morgen!
1: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj Íj és Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
2: 6-tól 10-ig.
1: Köztér, heti közéleti és sportmagazin a Forrás Rádióban. Hírek, programok, sportesemények, életmód, értékek és környezetünk. Komárom-Esztergom vármegye hírei itt a Forrás Rádióban.
0: Köszöntöm a Forrás Rádió hallgatóit, 2026. augusztus 2-án vasárnap, Íj és Roland vagyok. Mai adásunkban szó lesz többek között a tatai diákpiknikről, a szabadtéri tüzekről, valamint Arlói Zsófia para-asztali teniszező sportolói karrierjét is bemutatja nekünk edzője Lukács Csaba. Tartsanak velünk, kezdődik a Köztér.
1: Köztér, heti közéleti és sportmagazin a Forrás Rádióban. Hírek, programok, sportesemények, életmód, értékek és környezetünk. Komárom-Esztergom vármegye hírei.

0: A hét legfontosabb hírei.
1: A Duna továbbra is rendkívül alacsony vízállása miatt meghosszabbította a menetrend szerinti járatok szüneteltetését a Mahart Pass név. A társaság tájékoztatása szerint a korábban bejelentett korlátozásokat augusztus 9-ig meghosszabbították, miközben az extrém alacsony vízállás miatt a Visegrád és Nagymaros közötti komp sem közlekedik. További részleteket a dorogimedence.hu és a társaság honlapján találnak. Megkezdődik az esztergomi Kisduna sétány Kossuth híd és Szent Erzsébet híd közötti szakaszán található burkolt rézsű gyom mentesítése. A növényvédelmi tevékenységet augusztus 5-től 7-ig 0 óra és reggel 4 óra között végzik el. Tekintettel a bizonytalan időjárásra a munkavégzés időpontja módosulhat, ugyanakkor törekednek a jelzett időszak betartására. A tatai angolkertben június elején kezdődtek és előreláthatóan november végéig tartanak azok a restaurálási munkák, amelyeket a szakemberek az Eszterházi Örökség a történelem megőrzése a jövő nemzedékei számára pályázat keretében végeznek. A projektben az Eszterházi család nevéhez fűződő és az angolkert területén található műemlékek, valamint a Nepomuki Szent János híd és szobor felújítására kapott tata lehetőséget. A munka során megtisztították a kőfelületeket, ami száraz szemcseszórással, nedves tisztítással, valamint kézi mechanikus módszerekkel történt. Megőrizték a történeti fugahabarcsokat, míg a későbbi műemlékvédelmi szempontból nem megfelelő cementes fugákat eltávolították. A műromok medrének kőszegélyén korábban cementes feltöltések voltak, amelyeket elbontottak. A hiányzó részek pótlásához a tatai kőtárból származó, az eredeti kövekkel azonos anyagú és megjelenésű köveket használtak fel, így a helyreállítás hűen követi az eredeti kialakítást. A folytatásban az állványozás lehetővé teszi a magasabban fekvő falszakaszok tisztítását és a cementes fugák eltávolítását is.

0: programajánló.
1: A Musicland utazási iroda és a Tati Kultúrház várja a fúvós zene kedvelőit augusztus 5-én 15 órára a Jugendkapelle Nerzingen Fallheim és a Tati Német Nemzetiségi Fúvós Zenekar közös koncertjére. A program a Kultúrház és Könyvtárban lesz, a belépés ingyenes. Folytatódik a nyáresti vetítések programsorozat Tatabányán a Vértes Agórájában. Augusztus 6-án 20 óra 30 perctől a Szenvedélyes Nők című színes magyar romantikus vígjátékot láthatja a közönség. A film 16 éven felülieknek ajánlott, a program ingyenes. Az esztergomi lengyel nemzetiségi önkormányzat ünnepi megemlékezést szervez augusztus 8-án 16 órától a varsói felkelés kezdetének évfordulója alkalmából. Az esemény a náci megszállással szemben harcoló lengyel felkelők, valamint az őket segítő magyar katonák előtt tiszteleg. Az ünnepségen beszédet mond Tőzsér Attila, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hallgatója. A megemlékezésen közreműködik Pálmai József nyugalmazott tanár, a Magyar Polgárőr és Katonai Hagyományőrző Egyesület tagja, a Tati Német Nemzetiségi Fúvós Zenekar, valamint a Visoszki Régió. A helyszín az Erzsébet Park Szobieszki szobor. Oroszlány idén is a világzene egyik különleges találkozó helyévé válik. Augusztus 8-án ismét Oroszlány ad otthont az 5. Nemzetközi Cigány Dal napjának, amely a világ legnagyobb egynapos cigányzenei fesztiválja. A Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár szabadtéri színpadán 19 órakor az East Gypsy Band lép fel, őket követi a Romano Drum Trio 20 órától, majd 21 órától a Mazsimog Gypsy Mom gondoskodik a jó hangulatról. A rendezvény ingyenesen lát. Augusztus 8-án 18 órai kezdettel ismét mesével és közös élményekkel várják a családokat az esztergomi mesekuckó játszótéren. Ezúttal a Csillangó meseműhely előadásában a Vízi Tündér Lánya című mese elevenedik meg egy hangulatos családi mese délután keretében. A szabadtéri program a gyerekeknek és a szüleiknek egyaránt kellemes kikapcsolódást kínál. Eső esetén a rendezvényt a Heiliser könyvtárban tartják meg. Különleges zenei és egyházi eseményre várják az érdeklődőket augusztus 9-én az esztergomi bazilikába. Az esti szentmise keretében megáldják a bazilika új orgonáját, amely ezt követően a nagy közönség előtt először szólal meg. A szentmisét követően várhatóan 7:30-tól Kovács Péter orgonaművész ad ünnepi koncertet. Az előadás egy történelmi pillanat része lehet, hiszen a közönség első alkalommal hallhatja megszólalni az új hangszert nyilvános koncerten. I wanna

0: Vételkörzetünk értékei.
1: Ismét megrendezik Tatán a diákpikniket, amely augusztus 7-én várja majd a kikapcsolódni vágyó fiatalokat. Lesz zene, tánc, kreatív programok, a nap fő attrakciója pedig a fényfestés lesz. Erről beszélgetett Hittaler Andrea, Csertek István ifjúsági referenssel.
2: Ismét lesz diákpiknik Tatán. Egy icipicit beszéljünk a részletekről, mikor lesz.
3: Augusztus 7-én egy csodálatos nyári nap lesz, és ilyenkor mindig azt gondolják a diákok, hogy milyen jó lenne együtt lenni, csacsogni, beszélgetni, pokrócra ülni, zenét hallgatni, táncolni. Most ez fog megvalósulni. Tatán a Kőfaragó házban minden évben ingyenes rendezvény, egyre több ember, egyre több fiatal, egyre több aktivitás van ezen a bizonyos diáknapon, pontosabban diákpikniken. És az azt jelenti, hogy valóban azt szervezik össze a fiatalok, hogy lehessen táncolni, ezért lesz egy kis zumba Anikóval, utána jön a diákokból alakult láthatárzenekar, úgyhogy ők valószínűleg a 5-ös gimnázium és a református gimnázium csapatát magához is vonzák, hiszen már tavaly is megtudtuk, hogy rendkívüli táncképességekkel rendelkező fiatalok ropják a zenére a táncot, és aztán egy csomó olyan aktivitás lesz még egyébként, ami izgalmas lehet, például lehet helyben képeslapot készíteni hangulatos kerettel egyébként, csokoládékészítést ki nem hagyom, egyébként lehet csokoládét készíteni, lesz bűnmegelőzési játék, illetve baleset megelőzési játék, ami azt jelenti, hogy részek szemüveggel ki lehet egy pályát próbálni, majd szerencsekerékkel nyerni lehet egyébként néhány eszközt a kerékpározáshoz például, és az est fénypontja, ami 21 órakor kezdődik, az pedig a fényfestés, hiszen tavasszal hirdettünk egy olyan pályázatot, hogy a fényfestésre rajzolni lehet. Kőfaragóháznak az egyik ilyen oldalát meg lehetett színezni, virágokkal, csíkokkal, pöttyökkel, minden más egyébbel, és van egy pozsonyi egyetemistákból álló csapatunk, ők pedig dinamizálják ezeket a rajzokat, és tök úgy néz ki, mintha animáció futkosna a falon így úgy amúgy, úgyhogy ez a fényfestés csodálatos színekkel, elképesztő absztrakt elemekkel és grafikákkal, rajzokkal fog megeleve. Ez egy 45 perces történet lesz zenére, és a zenét is részben tatai fiatalok alkották, úgyhogy ez egy rendkívül kreatív és rendkívül izgalmas, azt hiszem, hogy a szemnek talán egy ilyen sokszerű látvány lesz, és hirdetünk ebben a pályázatban, mert ez egy pályázat volt, 70 alkotás érkezett erre a rajzpályázatra, és a legjobbakat 10-et fogunk díjazni, úgyhogy reméljük, hogy ez a este, délután ez egy rendkívül izgalmas, elég dús program lesz a fiatalok számára.
2: Hogyan áll össze ez a program? Kik azok, akik tulajdonképpen így összerakják, és hogy ötletelnek?
3: Hát ez egy ilyen 9 éve tartó folyamat, minden évről évre egy kicsivel több vagy más kreativitás jelenik meg a tatai diákok részéről. A tatai diák önkormányzat tagjai, akik 12-19 éves fiatalokból állnak, ők teszik a kreatív részét ebbe a rendezvénybe, és hát azt kell mondanom, hogy dicsérnem kell a fiatalokat, hiszen mindenki ebben a diákpiknikben olyan szerepet vállal, ami a saját testéhez, szelleméhez a legközelebb áll. Tehát véletlenül lesz, aki itt a szervezésben, konferálásban, az aktivitások segítésében fog közreműködni, de miután itt limonádé is készül egyébként a fiataloknak, tehát abban is közreműködnek. Szerintem egy ilyen jó 20 fiatalnak a szerepvállalása fontos, és hát ugye a játékok, amik ebben lesznek, a malomjáték, a darts, amelyet a Magyari Zoltán Névfőiskolai Társaság kollégái évek óta megpróbálnak ebbe a programban, mint színesítő elemet használni. Ebben is a gyerekek támogató szerepet játszanak, hiszen a játékok lebonyolításában, az összeállításokban aktív részt vállalnak. Nyilván ezt a rendezvényt elő kell készíteni, meg végén el kell pakolni, hogy mindenben aktív szerepet vállalnak a fiatalok, fotóznak, filmeznek, és természetesen jól érzik magukat. Én csak dicsérni tudom a fiatalokat, főleg a tatai fiatalok, elsősorban, mert hogy az az aktivitás, amit ők beletesznek ebbe a dologba, az hihetetlen nagy teljesítmény. Van olyan fiatalunk, akik a iskolai közösségi szolgálat teljesítése kapcsán, ugye azt hiszem, hogy 50 óra kötelező, valakinek már 150-en túl van, mert annyira szívesen segít ilyen feladatokban.
2: Elérte a célját? Szerinted ez a diákpiknik mióta ugye először létrejött? Mert ahogy ugye mondtad, én azt gondolom, hogy egyébként igen, de ezt ti látjátok, akik benne vagytok, hiszen azt mondtad, hogy egyre többen is vannak a fiatalok.
3: Igen, én tökéletesen emlékszem az első pillanatra. Kelemen Anna diák polgármestersége alatt egy maroknyi csapat kezdte ezt szervezni, és akkor még a Kálvária dom volt a helyszíne, tehát pár méterrel arrébb volt a helyszíne ennek a bizonyos pikniknek. Most pedig ugye beköltöztünk gyakorlatilag az azóta átalakult és megújult kőfaragóházba, ami még inkább egy kellemes helyszín ennek az egésznek. Körbe vagyunk zárva, magunk lehetünk, a fiatalok együtt lehetnek, és ugye megjelent a, szerintem minden településen előbb-utóbb megjelenik az az igény, hogy mi fiatalok, mondják ők, legyünk együtt, együtt lehessünk, beszélgethessünk, csacsoghassanak, a mi generáción gondolatai, a mi generáción programjai jelenjenek meg, és miután most már nagyjából szerintem a 200 főt is lehet, hogy túlhaladja ez a jelenlét a fiatalok részéről, az bizonyítja, hogy nem csak kreativitásban, aktivitásban, hanem valószínűleg egyébként ebben az együttlét dologban is nagyon fontos szerepet vállalnak, hiszen én azt gondolom, hogy évek óta van igény arra, hogy a különböző iskolák tagjai találkozhassanak egymással, hiszen mi a legfontosabb egyébként a kamaszkorban? Barátkozzunk, szeretnénk szerelmesek lenni, szeretnénk a szeretnének, és egyébként a közösségi élmények között a sport, az alkotás és a művészet nyilvánvalóan szerepet vállal. Ennek mind terepet ad a városi diákpiknik.
2: És hát tulajdonképpen edukáció is van, hiszen ugye mondtad a részek szemüveget is, hogy azért a fiatalokat arra is ösztönözzük, hogy ne csak ez az eszeveszett buli legyen, hanem tényleg józanul is lehet jól érezni magukat.
3: Egyrészt szerintem ez nagyon fontos, hogy józanul is lehet, meg mindennek van mértéke, ezt valószínűleg ebben a korban nyilván meg kell tanulni, és hát én azt gondolom, hogy a legfontosabb a szocializáció az, hogy tudjanak egymással beszélgetni és gondolatokat cserélni, együttműködni, hiszen az, hogy a jövőben lesz-e közösség Tatai és környékén erős, ahol a fiatalok összetartanak, ahol a fiatalok a helyi identitásukat megtalálják, ahol elhatározhatják, hogy az egyetem főiskola után jó lesz visszamenni ebbe a gyönyörű szép környezetbe és településre, azt gondolom az rendkívül fontos. Ehhez biztos, hogy sokat tesz hozzá, hogyha a városi lehetőségek is ilyen módon adnak a fiataloknak egyébként támpontot.
2: Bárki részt vehet egyébként ezen a rendezvényen? Tehát úgy értem, hogy a vármegyéből bárhonnan jöhetnek?
3: Igen, erre szoktunk is törekedni, hogy egyébként a régi fiatalokat, akik most már egy családapák, családanyák lettek, azok jöjjenek, hozzák magukkal a gyerekeiket, úgyhogy abszolút itt az óvodás kortól megjelenik egyébként egy nyilván a család, mint megvalósult közösség egyébként, sőt, a tatai városi diákpolgármester meg szokta hívni minden évben a tatabányai diákpolgármestert és a csapatát, úgyhogy idén is reménykedünk abban, hogy megyei kitekintése lesz ennek a rendezvénynek természetesen.
2: Hol lehet utána nézni, hogy milyen esemény lesz, vagy milyen aktivitások lesznek, és hogyha esetleg valami változás van, gondolok itt rossz idő esetére, akkor hol lehet utána nézni?
3: Nem, itt rossz időnek nem lehet helye, hiszen ezek a fiatalok arra is képesek, hogy a nyáron nyáridő tudnak varázsolni egyfelől, másrészt meg van a Tavidőknek egy Facebook oldala, ami így hangzik, hogy Tataváros önkormányzata hivatalos Facebook oldala, Tavidők, itt az aktivitások, a rendezvények minden pontja megtalálható, és a fellépekről is tájékoztatást adnak a fiatalok.
2: Tehát akkor augusztus 7-én 17 órától diák piknik Tatán, remélem, hogy nagyon-nagyon sokan lesznek, és köszönöm szépen, hogy itt voltál.
3: Köszönjük!

0: környezetünk.
1: Folyamatosak a sebességmérések Vármegyénkben, legutóbb Dömösön ellenőriztek az egyenruhások. Erről és a hűségben való közlekedésről is beszélgetett Racsné Galambos Gréta rendőrőrnaggyal, a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőrfőkapitányság szóvivőjével, Nemes Kitti.
2: Racsné Galambos Gréta rendőrőr nagy, a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőrfőkapitányság szóvivője a vendégem. Sajnos itt a vezetés

0: Értek a rendőrök egy hölgyet, és nem is akármilyen módon. Mit lehet tudni erről a kirívó esetről, mondhatjuk így is?
1: Ez az eset a múlt hétvégén történt Tatán egy körforgalomnál, amikor is a sofőr ittosan volán mögé ült, több deci vodkát fogyasztott el, mielőtt megkezdte a vezetést, és kiegyenesítette a körforgalmat, áthaladt a körforgalmon, kőoszlopot is kidöntött. Szerencsére más nem sérült meg az eset során, ő könnyebb sérülésekkel megúszta, de a kollégák megállapították, hogy szeszes ital fogyasztott, mielőtt volán mögé ült. Büntetőeljárás indult ellene, és a vezetői engedélyét bevonták. Minden héten több ittas járművezetővel szemben intézkednek a kollégák a vármegye területén. Előfordul az is, hogy ittasan balesetet okoznak, tehát ez sem egy egyedi eset sajnos, de itt a nyári időszakban úgy gondolom, hogy ismét fontos felhívni arra a figyelmet, hogy az éró tolerancia az továbbra is érvényben van. A meleg ellen nem az a védekezés, hogy alkohol fogyasztunk, és utána volán mögé ülünk. Nem lehet olyan indok, ami miatt ezt bárki megteszi. Nyilván, hogyha belefut egy rendőri ellenőrzésbe, akkor az mért értéktől függően közigazgatási bírságot vagy büntetőeljárás megindítását vonhatja maga után. Hogyha büntetőeljárást indítunk, akkor a vezetői engedélyt is elvesszük automatikusan, de én úgy gondolom, hogy nem a szankciótól való félelem az, ami vissza kell, hogy tartsa az embereket, hanem az a tudat, hogy a szeszes ital úgy befolyásolja a szervezetet, ami a vezetői képességre hátrányosan hat, tehát a reflexek tompulnak, a reakcióidő megnőhet, felesleges kockázatot vállalhat a sofőr alkoholos befolyásoltság alatt, tehát mindenkitől azt kérjük, hogy ha szeszes italt fogyasztott, akkor ne üljön volán mögé.
0: A Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság folyamatosan ellenőrizik a megyébe, mindenféle módon, akár drónokkal, autópályán, tehát hogy figyelik ugye a gyorshajtókat, és most volt ilyen ellenőrzés ott. Mi volt az eredménye ennek?
1: Igen, most legutóbb Dömösön volt sebességmérés. Két nap alatt több mint 40 gyorshajtót regisztráltak a kollégák, ami egyébként önmagában nem biztos, hogy egy nagy számnak tűnik, de ami nagyon fontos, hogy lakott területen belül volt ez az akció, ahol ugye 50 km/h lehet közlekedni, és nagy mértékben túllépték azok a sofőrök, akiket bemért a készülék. Ugye a gyorshajtással is az a helyzet, hogy továbbra is egy kiemelt baleseti ok, illetve egy vezető baleseti ok, tehát nagyon sok baleset következik be azért, mert nem tartották be a sofőrök a sebességhatárokat, és ahogy te is mondtad, bárhol találkozhatnak ilyen sebességmérő készülékkel a közlekedők, akár lakott területen belül, kívül, vagy az autópályán is. Itt is az a legfontosabb, ugye kaptunk olyan hozzászólásokat a Facebook bejegyzésünk alá, hogy ezzel senkinek nem ártanak, lakott területen belül ezt miért kell egyáltalán nézni, tehát nem mindenki fogadja el ezt, hogy a sebességhatárok betartása az mennyire fontos, de én úgy gondolom, hogy ha egyszer valaki baleset részesévé válik, amit egy gyorshajtó okoz, akkor rögtön meg fogja érteni ennek az értelmét és a lényegét, hogy miért is foglalkozik a rendőrség ezzel, hiszen lakott területen belül kifejezetten érdekesnek találtam, hogy ilyen hozzászólások érkeztek, hiszen ott szerintem nem kérdés, tehát akár egy gyerek kiléphet az úttestre, állatok vannak a házaknál, kutyák, hirtelen kiugrik az autó elé, nem mindegy, hogy valaki 50-nel tapos a fékbe, vagy mondjuk 90-nel, ugye a fék táv az nyilván annyiszorosára nő, mint amennyivel a sebesség túllépte az adott sofőr, tehát rendkívül balesetveszélyes. Manővereket nem lehet úgy végrehajtani, hogyha nem a megfelelő sebességet választjuk, gondolok itt például a kanyarodásra, tehát mindenkit óva intenék attól, hogy ilyen magyarázatok mögé bújva ne foglalkozzon az előírásokkal, és figyelmen kívül hagyja a sebességkorlátozó táblákat. Arról is beszéltünk már többször, hogy a megengedett legnagyobb sebesség az nem mindig jelenti azt, hogy annyival is kell menni, tehát hogyha olyanok az időjárási körülmények, jön egy hirtelen nyári zápor, nagy mennyiségű csapadék, nem jók a látási viszonyok, vizessé válik az aszfalt, akkor csökkenteni kell a jármű sebességét, tehát mindig éreznie kell a sofőrnek azt, hogy mi az a legnagyobb sebesség, amivel még biztonsággal tud közlekedni.
0: Volt nem régen közös ellenőrzés a tatabányai polgárőrséggel, mert ugye a lakosság jelezte, hogy itt többen úgy közlekednek rollerrel, ami nem megfelelő. Ezt halljuk, hogy ez országos probléma egyébként. Mit lehet tudni erről a közös együttműködésről?
1: Mi is tapasztaljuk, és lakossági jelzések is érkeznek folyamatosan a rolleresekkel kapcsolatban. Egyrészt a megfelelő védőfelszerelések hiánya, nem ott közlekednek, ahol szabadna, nagy sebességgel közlekednek, veszélyesen manővereznek, olyan korú gyerekek rollereznek már, ami a többi közlekedő szerint még nem biztonságos, mert nem biztos, hogy ő még kellő felelősséggel tudja ezt az eszközt használni, és hát több olyan kezdeményezés is van, amely során a rendőrség ügynökség együttműködik társszervekkel, ez is egy ilyen volt, mert úgy gondoljuk, hogy közösen hatékonyabban tudunk fellépni, és ennek az akciónak sem az volt a célja, hogy most büntetéseket szórjunk ki a rolleresek részére, hanem az, hogy felhívjuk a figyelmet a jelenlétünkkel arra, hogy ez egy probléma, ezzel foglalkozni kell. A rollereseknek a figyelmét felhívjuk arra, hogy ők a közlekedés egyik legvédtelenebb résztvevői. Nagy sebességgel haladnak, sokszor védőfelszerelések nélkül, ha ütköznek egy másik járművel, egy gyalogossal, akár leesnek a rollerről, nagyon komoly, akár végzetes sérüléseket is szenvedhetnek, de egyébként nem is kell hozzá még másik jármű sem, mert az elmúlt időszakban is volt környékül területén olyan balesetünk, ahol árokba hajtott a rolleres, tehát nem ütközött egy másik járművel, hanem ez egy résztvevős baleset volt, és ugyan volt rajta kerékpáros sisak, de ez sem védte meg a rollerest a komoly sérüléstől, nagyon komoly koponyasérülést szenvedett, tehát én úgy gondolom, hogy nem lehet elégszer felhívni a figyelmet arra, hogy a rollerekkel való közlekedés veszélyes, főleg, hogyha nem tartják be az előírásokat, akkor még inkább, és nem csak a rolleresekre, saját magukra jelenthetnek veszélyt, hanem a közlekedés többi résztvevőjére is.
0: Most, hogy elérkezett ugye a második hőhullám, ugye sokan fogják a következő két hétben valószínűleg felkeresni a strandokat, mindenféle nyílt vizeket, és ilyenkor azért elő szokott fordulni, hogy hazafelé, visszafelé hétvégén már nagyobb a forgalom, akkor is több baleset szokott történni. Tehát hogyan álljunk és hogyan készítsük fel magunkat erre az időszakra, hogyha így elindulunk otthonról?
1: Mindenképpen a türelmünket vigyük magunkkal. Az utazást is jó lenne, hogyha már úgy tervezné meg mindenki, hogy ne együtt induljon mindenki útnak. Tehát azt azért lehet feltételezni, hogy péntek kora délután az M7-esen a Balaton felé nem lesznek kevesen. Hogyha valaki ilyenkor tud indulni, akkor számoljon azzal, hogy lehet, hogy dugóba fog keveredni, lehet, hogy balesetbe fut bele, legyen alternatív útvonal a fejben, amit lehet használni, illetve hogyha valaki dugóba kerül, akkor türelmesen várja ki a végét. Sajnos nincs más lehetőség. Azért hideg víz legyen bekészítve az autóba, feltöltött mobiltelefon legyen mindenkinél, hogyha bármi történik, akkor tudjon segítséget hívni. Hogyha valaki az autópályán kerül dugóba, nagyon fontos, hogy ne szálljon ki a járműből. Hiába álló kocsisor van, látszólag sose lehet tudni, hogy valaki a leállósávon nem próbálja-e kikerülni a sort. Valaki nem észleli a sor végén, hogy előtte álló autók vannak, belecsapódik a sorba, meglöki az előtte lévő autókat. Mindenképpen mindenki tudja ezt, hogy nagyon bosszantó, főleg egy nyaralást így indítani, hogy rögtön dugóba kerülünk, de ezzel sajnos számolni kell ebben az időszakban. Az útját mindenki tervezze meg, nézze meg, hogy van-e az adott útszakaszon valamilyen felújítás, bővítési munkálat. Ha igen, akkor mekkora torlódásra kell számítani, illetve még amit megemlítenék, ugye a gyerekekkel való utazás azért nem egy egyszerű alapesetben sem, de ilyenkor, amikor a gyerekek izgatottak, hosszú útra megyünk, még nehezebben bírják a várakozást is a hosszú utat, és azért sajnos előfordul az, hogy egy ilyen hosszabb nyaraláshoz vezető úton a szülők engednek a gyereknek, kiveszik őt a gyerekülésből menet közben. Ettől mindenkit óva intenék, hiszen a gyerekülés, a magasító, tehát minden gyermekbiztonsági rendszer az a gyerek védelmét szolgálja. Hogyha éppen akkor történik egy baleset, amikor a gyerek az ölünkbe van, vagy leül a két ülés közé, például a hátsó ülésen, egy ütközés során semmi nem védi őt meg, kirepülhet az autóból, vagy az autón belül is érheti olyan sérülés, ami a gyermekbiztonsági rendszerben lehet, hogy nem. Tehát nagyon fontos, hogy minden gyerek a magasságának, testsúlyának, életkorának megfelelő gyermekbiztonsági rendszerben utazzon, és hogyha úgy érzik a szülők, hogy a gyerek már türelmetlen, nem tud tovább ülni, akkor egy biztonságos autópálya pihenőbe húzódjanak le, szálljanak ki, mozogjanak egy kicsit, de menet közben soha ne vegyék ki a gyerekülésből a gyermeket.
0: Végezetül én idehoznám az ittos vezetést újból, mert ugye nagyon sokszor előfordul, hogy mondjuk elmegy a család strandolni, és akkor úgy gondolja mondjuk a vezető, hogy megiszik a strandon egy sört, vagy bármilyen ilyen alkoholtartalmú italt, de itt is fontos hangsúlyozni, hogy zéró tolerancia van, tehát hogyha alkoholt fogyasztott valaki, akkor utána ne üljön a volán mögé.
1: Igen, ez nagyon fontos, és a különböző számítási műveleteket sem javaslom senkinek, ugye nagyon sok ilyen internetes felület, talán applikáció is van már erre, hogy beütjük, hogy hány évesek vagyunk, mekkora a testsúlyunk, mit ittunk, mit ettünk, és akkor kidobja nekünk, hogy mennyi idő után ülhetünk volán mögé. Egy viszonyítási pontnak biztos, hogy jók ezek a számítások, de erre nem lehet alapozni. Egy rendőri intézkedés során semmilyen applikáció nem számít, hiába próbálnak ezzel védekezni. Amit a rendőrnél lévő alkoholszonda kimutat, azt tekintjük tekintjük mi hitelesnek, az alapján történik a rendőri intézkedés, és még egy adott embernél sem biztos, hogy ugyanúgy hat egy fél literes sör egyik nap, mint másik, tehát hogyha akár valaki már belefutott ilyenbe, hogy a strandon megivott egy sört, utána megállította pár óra múlva a rendőr, és negatívat fújt, az nem biztos, hogy következő nap is ugyanennél a személynél ugyanígy lesz, hiszen az emberi szervezet minden nap máshogy működik, minden szervezet is máshogy működik, tehát korábbi esetleg megúszásokra, tapasztalatokra sem lehet hagyatkozni, és ugye a hasonló megállapítás igaz a másnaposságra is, ugye erről is már többször beszéltünk, hogy nem csak akkor lehet az ember szervezetében alkohol, hogyha a vezetés megkezdése előtt pár órával ivott, hanem hogyha esetleg előző nap egy komolyabb buliban részt vett, és kicsit az elhúzódott, akkor még lehet, hogy másnap reggel is azt a szonda ki fogja mutatni, és sajnos ilyen értelemben nem számít az, hogy nem aznap fogyasztotta az alkoholt. Lehet, hogy már a mérési eredmény kisebb lesz, és mondjuk egy bírság lesz az intézkedés vége, de akkor is ittas járművezetésnek minősül ez.
0: Így van, úgyhogy mindenki vigyázzon magára és természetesen egymásra. Nagyon szépen köszönjük az információkat.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.

0: Környezetünk.
1: Június eleje óta már 64 alkalommal riasztották a tűzoltókat szabadtéri tüzekhez Komárom-Esztergom vármegyében. A száraz, meleg időjárás miatt különösen nagy a tűzveszély, a szabadtéri tüzek pedig szinte minden esetben emberi tevékenységre vezethetők vissza. Erről és a tűzgyújtási tilalomról is beszélgetett Hittaller Andrea, Körtvéfáji Dina tűzoltófőhadnaggyal, a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivőjével.
2: De aki követi a híreket, az tudja, hogy mostanában rengeteg szabadtéri tűz volt, nagy a szárazság is, és még mindig tűzgyújtási tilalom van. Beszéljünk erről egy picit.
3: Ez így van, csak a mi megyénkben már több mint 60 esetben vonultak június 1-e óta szabadtéri tüzekhez a tűzoltók, és már több mint 107 hektárnyi terület égett le. A tűzgyújtási tilalom azt jelenti, hogy az erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres környezetében nem szabad tüzet gyújtani, a kijelölt tűzrakóhelyeken sem. Ugye az aratási időszak már inkább a végéhez közeledik, így a tarló tüzek száma is emelkedik. Nagyon fontos, hogy tilos tarlót égetni, és lehetőség szerint a kerti zöld hulladékot sem most égessük. Nagy a szárazság, ha feltámad a szél, azonnal könnyen tovább terjedhet a tűz. Ahol az önkormányzat engedélyezi, zöld hulladékot csak ott lehet égetni, de nyilván járjunk ennek utána, hogy erre van-e most lehetőség, de ebbe a nagy hőségbe, aszályos időszakban ne ezt a időpontot választjuk a zöld hulladék égetésére. A szabadtéri tüzekről tudni kell, hogy szinte kivétel nélkül emberi tevékenység okozza, akár egy cigarettacsikket, ha eldobunk, hatalmas tüzet okozhatunk vele, hogyha mondjuk autóból, vasútról, vonatról cigarettacsikket dobunk el, az a pillanatok alatt meggyújthatjuk az út vagy a sín melletti növényzetet. Hogyha túrázni indulunk, akkor is figyeljünk oda, ne dobjunk el fémhulladékot, palackot, ugye ezek össze tudják gyűjteni a napsugarait, és meggyújthatják a növényzetet, illetve arra is figyeljünk, hogy a kocsiban se hagyjuk ott a műanyag palackot, mert ez is tüzet tud okozni. Illetve erdőben, füves területen ne járassuk az autó motorját, mert a kipufogó hőjétől is meggyulladhat a növényzet.
2: Nem mindegy, hogy mennyi ideig tart egy ilyen tűz eloltása, főleg mondjuk most például egy ilyen szeles időben azért gondolom még tovább tarthat.
3: Ez így van, ugye a szabadtéri tüzek nehezen oldhatóak, már csak azért is, mert sok esetben nem áll rendelkezésre elegendő oltóvíz. Ugye a tűzoltó járműveken van bizonyos mennyiségű oltóvíz, de hogyha egy nagy kiterjedésű szabadtéri tűzzel állnak szemben, akkor vízszállító járművekkel kell a helyszínre vinni az oltóvizet is. Egyébként egy nagy kiterjedésű szabadtéri tűz oltása órákat, de akár napokat is igénybe vehet, ezért nagyon fontos a megelőzés. Ugye a szabadtéri tüzeknél az elsődleges feladata a tűzoltóknak, hogy minél előbb körül tudják határolni a lángokat, és megakadályozzák a terjedésüket, és egyébként a szabadtéri tüzek felszámolásában a drónok is segítséget nyújthatnak. Itt fel lehet deríteni segítségükkel a tűzfészkeket, illetve az érintett terület nagyságát is pontosan be lehet határolni.
2: És akkor, ha még ez nem lenne elég, akkor harmadfokú hőségriasztás is érvényben van, ismét jön ugye a kánikula, mit tegyünk ilyen esetben?
3: Érdemes egyébként ilyenkor odafigyelni a hozzátartozóinkra, talán ez a legfontosabb. Egy idős beteg szervezetet jobban megterhel ez a nagy hőség, ugye arra készülhetünk, hogy elhúzódik ez a kánikula. Ilyenkor tegyünk meg csak annyit, hogy tényleg felhívjuk minden nap az idős hozzátartozónkat, akár ha idős szomszédunk van, nézzünk rá, kérdezzük meg, jól van-e, tudja hűteni magát, elegendő folyadékot fogyaszt-e, és tényleg járjunk nyitott szemmel, hogyha segítségre szorul valaki, akkor segítsünk, illetve a katasztrófa védelem oldalán elérhető az egész országban a légkondicionált helyiségeknek a listája, amelyeket mindenki igénybe tud venni, ezt is tudjuk böngészni, és ez is segíthet nekünk átvészelni ezt az időszakot. Amit még fontos elmondani, hogy ilyenkor arra is figyeljünk, hogy az autónk akár 70 Celsius fokra is felmelegedhet, ha napon vagy fél árnyékban hagyjuk. Ez nyilván azt jelenti, hogy életveszélyes benne tartózkodni. Egyetlen percre se hagyjuk bent a gyerekünket, kisállatot, senki bárkit, idős embert a parkolóautóban, mert tényleg perceken belül életveszélyes állapot alakulhat ki. Hogyha egy parkolóautót látunk a napon, akkor mindenképpen hívjunk segítséget, mert megmenthetjük ezzel az életét, tárcsázzuk a 112-es segélyhívót, és akkor tudnak rajta segíteni.
2: Mindenki vigyázzon magára a hőségben, és hát figyeljetek oda a tűzesetekre is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
3: Köszönöm szépen a meghívást.

0: hét sporteseménye.
1: Arlói Zsófia a Tatai Atlétikai Klub színeiben készül a 2028-as paralimpiára. Az ötszörös paralimpiai ötödik helyezett asztali teniszezőről edzője Lukács Csaba mesélt nekem és Rédl Ádámnak. Mesélj nekünk egy picit először is Zsófiról, mutasd őt be egy kicsit, mit lehet róla tudni.
2: Mielőtt Zsófira rátérnénk, mondjuk kinyugodtan, mi vagyunk a fogyatékos pingpongosok.
3: Ez olyan, amit ti kimondhattok, vagy ez olyan, amit műsorvezetőként egy interjúban mi is kimondhatunk?
2: Én azt gondolom a nemzetközi gyakorlatnak és a magyar gyakorlatnak megfelelően, hogy ki kellene ezeket mondani. Mm-hmm. Tehát nem szabad attól félni, hogy egy pejoratív fogalmat használunk. Csak egy példát szeretnék mondani rá a paralimpiai csapatban, amikor valakit bemutattak, és nem pingpongost, és azt mondták, hogy ő fogyatékkal élő, akkor ő kikérte magának, azt mondta, hogy a feleségével és a két gyerekével él, nem a fogyatékával él.
3: És érthető amúgy.
2: És abszolút, de nincs jó magyar kifejezés, és ezért használjuk egyébként a parát, de fogyatékos sportolókról beszélünk. Arlai Zsófi egyébként egy 44 éves közgazdász, aki nem életvitelszerűen pingpongozik. Háromszor volt már paralimpián, és most is a Los Angeles-i paralimpiára készül. És itt a transzplantáltakra is visszatérve, hogy mi lehet a cél? Tulajdonképpen náluk mindig az a cél, hogy egy teljes élete való törekvés legyen. Nagyon-nagyon érdekesek ezek a sportolók, ők úgy építik fel az életüket, hogy része az életüknek a sport. Majdnem mindegy, hogy milyen eredménnyel, de gyakorlatilag minden napjuk arról szól, hogy ők készülnek ezekre az olyan feladatokra, ami egy ember számára, egy egészséges ember számára természetes. Gondoljátok végig azt, hogy ő Budapesten él, neki a négy végtagja közül három sérült. És ő minden héten legalább három alkalommal felül a vonatra, eljön Tatára, leedz egy három órát, majd kiviszem a vasútállomásra, hogy véletlenül itt ne maradjon, és visszautazik. És ő egyébként dolgozik, emellett egy banknál dolgozik. Hihetetlen, hogy hogyan tudják úgy szervezni az életüket, hogy évtizedeken keresztül fontos része tudjon maradni ez.
3: És egyébként tényleg hihetetlen, hogy milyen munka van benne. Engem most egy kicsit érdekel az, hogy miért utazik le Tatára? Tehát itt a kapcsolatotok, a közös munka az, ami ide lehozza? Mert gondolom ott is lenne klub.
2: Ez nagyon érdekes, és én nagyon örülök, hogy ez szóba került, mert hogy mennyire kicsi a pingpongos világ, Sajti előbb említette a transzplantáltakat. Zsófi Rigi, az előző edzője, Miros Imre, aki egy 69 éves pingpongos, és ő jelenleg a transzplantált Magyar Válogatott Szövetségi Kapitánya, uh-huh. aki egy klubot vezet Budapesten. Most Zsófi három paralimpia részvételénél azt kell tudni, hogy nagyon kevés múlt mindig az érem megszerzéséhez, vagy kevés hiányzott, és úgy érezte Párizs után, hogy neki váltani kell. És nagyon korrekt módon Miros Imrével ezt átbeszélték, és miután mi dolgoztunk már előtte is együtt Zsófival, nem hivatalosan és nem rendszeresen, de megjelent nálunk Tatán az edzésen, ezért úgy döntöttünk közösen, hogy megpróbáljuk ezt az olimpiai ciklust együtt megoldani.
3: És mit látsz, miben fejlődött a legtöbbet? Mi az, amin át tudtad segíteni?
2: Én azt gondolom, hogy nagyon sok mindenben. Tehát ami legesleges legfontosabb az, hogy ő egy vidéki klubba került. Tehát nálunk van kb. 20-25 játékos, aki úgy kezeli Zsófit, mint aki egyedül van ebben a közösségben ilyen feladatokkal, tehát neki nincs problémája azzal, hogy játékos partner találjon, tehát nagyon szeretik, hogy itt van. Nagyon fontos a klub számára is, hogy itt van. Ő az egyedüli ilyen játékosunk, amellett, hogy természetesen fogyatékos gyerekekkel, felnőttekkel is foglalkozunk, transzplantált világbajnokunk is van, tehát mi egy ilyen klub vagyunk, de azt hiszem, hogy a leges-leges legfontosabb ez a közegváltás volt Zsófi számára.
1: Igen, és egyébként azt, amikor ezt most így mondtad, és erről beszéltél, Csabi, akkor pont az jutott eszembe, hogy annyiszor elmondják sportolók, hogy mindennél többet ér, de tényleg mindennél többet ér, ha egy olyan közegbe kerülnek, ahol nekik nem kell másra koncentrálni, csak és kizárólag a szakmai fejlődésre, és ehhez ők minden támogatást megkapnak, és úgy érzem, ezekből a szavakból, amiket te mondtál, hogy pontosan ez a fajta ilyen egymásra találás valósult itt meg. Tehát nyilván ehhez kell persze rengeteg minden, kell a mögöttes szakmai tudás, kell az, hogy emberileg is azért megtaláljátok a közös hangot, de talán a kulcs, ami mondjuk előre segítheti őt ugye az ötödik helyről a dobogóig, mert ugye ötödikként végzett ugye a párizsi paralimpián, az talán ez lehet, nem?
2: Igen, ez egy teljesen nagyon jó megközelítés, mert hogy pont erről szól a történet. Tehát én nem gondolom magam semmifajta varázslónak, hogy én ezt meg tudom oldani, amit mondjuk az előző edzők nem tudtak megoldani. Én abban gondolkodtam, amikor Zsófival elkezdtünk dolgozni, hogy egy tímet hozunk létre. Biztos nem baj, ha kimondom, hogy neki soha nem volt például még erőnléti edzője. És tavaly úgy kezdtük, hogy egy nagyon kedves barátunk Szabó Zsolt bevállalta, akinek semmi köze a pingponghoz, viszont hihetetlen fejlesztést hajtott végre egy másfél év alatt Zsófin, tehát ő úgy mozog az asztalnál, hogy azt mondják a vele szemben álló felnőtt férfi játékosok, hogy nem tudják elképzelni, hogy ér oda. Tehát ő felvállalta azt, amit én nem értek, tulajdonképpen a fizikai képzését, és olyan mozgás koordinációkat tanított meg, ami szerintünk egészséges és laikus emberek számára szinte elképzelhetetlen.
0: Köztér, heti közéleti és sportmagazin a Forrás Rádióban. Hírek, programok, sportesemények, életmód, értékek és környezetünk.

0: Ez volt a köztéradása 2026. augusztus 2-án itt a Forrás Rádióban. Köszönöm, hogy ma is minket hallgatnak. Búcsúzik a műsorvezető, Illés Zsolland.
1: Ez volt a Köztér. Friss hírekkel, programokkal, sporteseményekkel jövő héten is itt a Forrás Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz!

0: is struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
3: Pontban 8 óra van, jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket, szép vasárnap estét kívánok. Vádat emeltek egy 16 éves fiú ellen, aki gyújtogatott a tatabányai játszótéren, majd ott hagyta a tüzet. Egymás mögött sorakoztak már a múlt héten is a veszteglő szállodahajók a Komáromi Erzsébet hídnál. A Komáromi Jókai Mór városi könyvtár közzétette eddigi 2026-os kölcsönzési top listáját. 2026. augusztus 2-án vasárnap este a Hírperceket hallják, a mikrofonnál Szabó István, már is jönnek a részletek itt a Forrás Rádióban. A Balatonakkali ifjúsági tábort a tatabányai közgyűlés döntése alapján megkapta oktatás és kiképzési célból a tatabányai polgárőrség. Hogy ezek hogyan zajlanak és mikor lesz az első oktatás, arról Molnár Zoltán, a tatabányai polgárőrség elnöke beszélt. Molnár Zoltánt hallják.
4: Hallgatók nagy része, gondolom, ismeri a Balatonakkali ifjúsági tábort, a tatabányai kormányzat tulajdonát. Szerintem nagyon sokan nyaraltak, hát az én korosztályomból mindenki nyaralt szerintem Balatonakalin. Hát a tábor szegény, elamortizálódott, nem használták, és a tavalyi év december 3-án a képviselőtestületi határozat alapján polgárőrség megkapta oktatási és kiképzési célból, de mi nem csak oktatást és kiképzést szeretnénk polgárőrök számára tartani, hanem szeretnénk a tatabányai gyermekek számára is oktatásokat és előadásokat tartani. Hát az ünnepi és átadóra még várni kell, mert nagyon sok a munka, de augusztus 14-15-16 ezen a három napon lesz már az első országos képzésünk. Szóval el szeretném mondani a hallgatóknak, hogy a Balatonakali tábor úgy néz ki, hogy szeptember magasságában megkezdi a tényleges lehetőségét annak, hogy oktatásokat hajtsunk végre, és akkor meg fogjuk keresni az általános iskolákat, hogyha van kedvük, akkor egy osztálykirándulás keretében lejöhetnek, és akkor ott különböző előadásokat, oktatásokat fogunk tudni nekik tartani, amit jelenleg is tartunk, mert amúgy a polgárőrség nagyon sok iskolába, óvodába tart előadásokat és oktatásokat, de szeretnénk összekötni egy ilyen kis tábori feelinggel, és reméljük, hogy azért a rengeteg munka, amit tavaly óta végeztünk, akkor tényleg most learathatjuk a gyümölcsét, hogy szeptember hónapban már pár osztály meglátogat bennünket, és ott meghallgatják az oktatást, előadást.
3: Vádat emeltek egy 16 éves fiú ellen, aki gyújtogatott a tatabányai játszótéren, majd ott hagyta a tüzet. A rongálás következtében a játszótér gumiburkolata megsérült, a keletkezett kár csaknem 300 ezer forint. Az ügyészség azt kérte a bíróságtól, hogy próbára bocsássa a fiatalt, ennek részeként magatartási szabályokat is előírnának számára, vagyis köteleznék arra, hogy folytassa tanulmányait, illetve ha már nem jár iskolába, akkor munkát keressen, vagy jelentkezzen az állami foglalkoztatási szervnél, esetleg közfoglalkoztatásban vegye részt. Egymás mögött sorakoztak már a múlt héten is a veszteglő szállodahajók a Komáromi Erzsébet hídnál, számolt be róla a kemma.hu. A Duna vízállása mostanra olyan kritikus szintre süllyedt, hogy a nemzetközi turista hajók biztonsági okokból nem tudják folytatni az útjukat. Előfordul, hogy a hajók Komáromban kénytelenek hosszabb időre megállni, az utasokat pedig autóbuszokkal viszik tovább Győrbe, Pannonhalmára vagy Budapestre. Más esetekben a hajók már Magyarországot sem tudják elérni, és Pozsonyból vagy Bécsből szervezik át a teljes programot. Road Pole Speed elnevezéssel sebességellenőrző akciót tart a jövő héten a rendőrség a közutakon, Magyarország egész területén, így Vármegyénkben is, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata pénteken a rendőrség honlapján. A hétfőn kezdődő egyhetes ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik, a gyorshajtó kiszűrése érdekében a Road Pole Operational Group, az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózatának műveleti csoportja szervezi. A gyorshajtás továbbra is az egyik legfőbb baleseti ok, írták, fontosnak nevezve ugyanakkor, hogy az autósokat ne a büntetés tartsa vissza a szágoldozástól, hanem az a cél, hogy mindenki hazaérjen. A komáromi Jókai Morvárosi Könyvtár közzétette eddigi 2026-os körözési toplistáját. A komáromi gyerkőcök a Bogyó és Babóca sorozat könyveit kölcsönözték legtöbbet, a felnőttek között Nárai Tamás Szerintem című könyve vitte a prímet. Folytatódik a karbantartás miatti melegvízszünet Tatabányán. Augusztus 3-ától 7-ig Dózsakertben számíthatnak erre. Augusztus 11-én és 12-én pedig az egész város ellátását érintő erőműves leállás lesz. A TESZO ZRT szakemberei mindent elkövetnek, hogy a munkálatokat a lehető legrövidebb idő alatt elvégezzék. A karbantartás rendszerint a meghirdetett határidő előtt befejeződik. Ekkor a szolgáltatást azonnal újra biztosítják. Az Oroszlányi Kölcsei Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár július 27-e és augusztus 8-a között nyári leállás miatt szünetelteti működését. Ez idő alatt az intézmény szolgáltatásai nem elérhetőek. És ha már könyvtár, Tatán a Magyari Zoltán Tudásközpont és Könyvtár augusztustól újra nyitva tart a júliusi leállást követően, ám az áramfelhasználás csökkentése érdekében a klímát nem használják az épületben, sőt, az Agostyáni Fiók Könyvtár zárva tart hétfőn, szintén a nagy meleg miatt. És akkor programajánlat, folytatódik Tatabányán a nyáresti vetítések programsorozat a Vértes Agórájában. Augusztus 6-án 20 óra 30 perctől a Szenvedélyes Nők című színes, magyar romantikus vígjátékot láthatja a közönség. A film 16 éven felülieknek ajánlott, a program pedig ingyenes. És végezetül sport, mindkét élvonalbeli kézilabda csapatunk első felkészülési mérkőzését játszotta pénteken, és mindkettő győzött, számolt be róla a kemma.hu. A MOL Tatabánya KC szorosabb, a MOL Esztergom simább meccsen diadalmaskodott. A MOL Esztergom hazai környezetben játszott zárt kapus meccset a Moson Magyaróvár együttesével. Noha a fél időben egy góllal 20-19-re vezetett a rivális, a második játékrészben fordította Keleg Gábor tanítványai, és nagyon magabiztos 43-33-as győzelmet arattak. A férfiaknál a MOL Tatabánya KC a Pler Budapest otthonában lépett pályára nyitányként, és 20-15-ös félidei vezetés után 34-30-ra nyert. A klub hivatalos közösségi oldalának beszámolója szerint a csapat frissen, lendületesen játszott a megterhelő felkészülési időszak dacára is. A hírperceket 2026. augusztus 2-án, vasárnap este Szabó Istvántól hallották. Köszönöm figyelmüket, további szép estét és jó rádiózást kívánok Önöknek. Legközelebb csütörtök délután találkozhatunk itt a Forrás Rádió frekvenciáin.
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Esti mese helyett. Legyen tánc! Induljon a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora.
1: Legyen tánc! A Light Session lemezjátszói mögött ma BRK.

Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! Hangolódj nálunk a bulira! Hallgass a Club Session-t, a Forrás Rádió mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. 10-től éjfélig. Club Session! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ha lelazulnál egy pörgős hét után, indul a Lunch Session Norbert van Dale-lel. Ez a Forrás Rádió vasárnap esti lunch műsora. Egy kanapé, jó barátok és jó zene. Ez itt a Lunch Session, a Forrás Rádió vasárnap esti lunch műsora.

Sítsd le az időt. Frissítő dallamok, sokszínű változatosság. Dobd fel az estét, indul a Lounge Session. Az óra rezidense Norbert.

Ez a Lunch Session, az óra házigazdája Norbert van Dél. Ha azt hiszed, még egy szép álomban vagy, ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgen, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Lunch Session.

Dalok a lélek húrjait pengetve. Ez a Lounge Session, aki ebben az órában zenél, Norbert van Dél.

Lunch Session. Tarts velünk jövő hét vasárnap is. Ha otthon vagy szombat este, de nem csak a Facebookot vagy az Instát pörget,

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a

piros láb, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk.

0: Rádió. Bulizd velünk végig a nyarat!
1: Sziasztok, Sipi vagyok. Ez pedig a Buli van itt a Forrás Rádióban. Buli van a parton, a

0: zene, kevés duma.
1: Kevés duma.
0: Utóra csak slágerekkel.
1: Csak slágerekkel.
0: Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től délután.